0: hatása.
1: Bölcs Úristen, ki a földet igazgatod, az ég abroszár föls alá forgatod. Hogy mi az akaratom, te azt jól tudhatod, és hogy miben igyekszem, azt is sajdíthatod. Kiszállt egy vitéz harcnak mezejére, villog a kard a kezébe. Legény kéne a végére, szálljon áldás tőle itt mindnyájunk fejére. Húzd rá!

Csap fel hát, jó pajtás, adjál mostan kezed, jó katona leszel, látom személyedet. Ne gondolkodj soká, ne törd a fejedet, lérunggal megrakom mindjárt a zsebedet. Húzd rá!

Van már egy vitézem, indulhatok táncba, nem szedem homlokom, mint gatyát ráncba. Kiállok én ezzel mindenkor a sáncra, legyünk vígan pajtás, még lesznek a láncra. Húzd rá!

Látom, pajtás, hogy derék legény vagy, mert van olyan fejed, mint egy jó kerékagy. Még a vizes hordóba a csap bele nem fagy, legyünk vígan, pajtás, ha kívánsz köztünk lenni hadnagy. Húzd rá!

9 pusztafalut össze-vissza jártam, de ilyen lőslábú legényre nem találtam. Jaj lesz a libáknak, ha elébe akad, tudom, kardjától a nyakuk mind leszakad. Húzd rá!

Magam is még ifjú voltam, ugrottam a lónak hátára, friss majom módjára. De most is megülök én akármilyen paripát, valamint a tövén kinyílt tulipánt. Húzd rá!

0: Na most már legények, kik itten kezet adtatok, e házban mindenkinek híven szolgáljatok. Kiváltképpen nekem szavam fogadjátok, a hitnek formáját eképpen mondjátok. Az erdőben.
1: Az erdőben.
0: A mezőben.
1: A mezőben.
0: Valamennyi magfa.
1: Valamennyi magfa.
0: Ugyanannyi tőgyfa.
1: Ugyanannyi tőgyfa.
0: A szarkának.
1: A szarkának.
0: A farkának.
1: A farkának.
0: Valamennyi fehér tolla.
1: Valamennyi fehér tolla.
0: Ugyanannyi fekete.
1: Ugyanannyi fekete.
0: Van egy nagy kerek erdő.
1: Van egy nagy kerek erdő.
0: Abba a nagy kerek erdőben van egy nagy fa.
1: Abba a nagy kerek erdőben van egy nagy fa.
0: Abba a fába van egy nagy odu.
1: Abba a fába van egy nagy odu.
0: Abba az oduba van egy nagy madar.
1: Abba az oduba van egy nagy madar.
0: Az a madar olyan madar.
1: Az a madar olyan madar.
0: Hogy csak ugyanaz a madar.
1: Hogy csak ugyanaz a madar.
0: Ássa ki a szemetek világát, ha szavam nem fogadjátok.
1: Ássa ki a te szemed világát.
0: Húzd rá!

Vannak már vitézi, mindnyájan lássátok, tudom okosságom nagyon csodájátok. De ezek után még táncunkat lássátok, a nagy kacagásba kihasad a szátok. Húzd rá!

A Nasai zenekarnak 2025-ben jelent meg Lakodalmi menet című albuma. A zenészek nem egy táj lakodalmának szokásdallamait, szokásait idézték fel, hanem a Kárpát-medence lakodalmi dallamaiból válogatták össze a számukra legkedvesebbeket, legjellemzőbbeket. A Nasai zenekar Lakodalmi menet című albumáról most a Nász menet a templomig tétel, majd a templomi eskü és a Lakodalom következik Táncházban című műsorunkban. A zenekar énekese Somogyi Eszter.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat domaházi lakodalmi csárdások zárják egy eredeti felvétel Balog Rudolf és zenekara előadásában. A felvétel előtt már a munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunk csak úgy, mint a Dankó Rádió többi adása, visszahallgatható a mediaclick.hu

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve ma egy sorozatot indítok, ízelítőt adva a néphagyományban is fennmaradt történeti énekekből és balladákból, amelyeket tragikus eseményt örökítik meg. Van miből válogatnom, ugyanis 2 éve dolgozom annak a 16 szerzős, 790 oldalas tanulmánykötetnek a szerkesztésén, amely az MTA Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet kiválósági programjának keretében jelenik meg hamarosan. Kötetünk a korábbi és újabb kutatások nyomán egy eddig ilyen formában sehol sem összegzett reprezentatív képet rajzol a csata és az azt követő török világ emlékezetéről, a magyarok és a velük élő nemzetiségek népköltészetében, népzenéjében, népszokásaiban, anyagi kultúrájában. A legterjedelmesebb fejezet első részében Tari Lujza népzenekutató a Mohácsi csatáról szóló, népi gyűjtésekben is fellelhető, de többségükben mű és közköltészeti eredetű énekeket mutatja be. Ezek egyike Bajza József a Visszatért című 1834-ben született verse, amely a vesztes csatából hazatérő, kedvesét holtan találó katonáról szól. Ennek 4 népi változata ismert, melyek már első soruk apró eltéréseivel is jelzik a szájhagyomány finoman formáló szerepét. A változatosság a vershez kapcsolódó dallamokban, valamint azok előadásában is megmutatkozik. A Bajza verséhez legközelebb álló szövegváltozatot Olsvai Imre gyűjtötte 1965-ben a Somogy megyei Berzencén. A 68 éves horvát-magyar kettős anyanyelvű Tóth Jánosné Huszics Teréz így kezdte az éneket.
2: Eltemette honját a Mohácsi víz, vissza vércsatára tér a Buzsvitéz. Föltekint a naphol, nyugóra száll, kék egének ormán, cifra váragyá. Cifra vár a csendes, mind a temető, benne egy harangcseng, mind az hirdető. Fent a várteremben fákják pillenek, bánatos karének, hagi zengenek.
1: A folytatás egy másik dallamon következzék Karácsony Zoltán és társai kárpátaljai gyűjtéséből. Az 1912-ben Visken született Rozsi István 14 éves korában öregektől hallotta az éneket.
3: Elvesztette honát a Mohácsi víz, visszavert hadából tér egy Buzsvitéz. Fönn a vártermében magas gyászpadon, kiterítve fekszik egy szép hajadon. Arca fehér salovány, mint a birc hava,

0: Klasszikus éneklésmód, főleg a Dunántúlon, a Pentaton lefelé kvintváltó régi stílushoz kapcsolódva maradt meg legtovább. A második sor viszont már jelzi a korszak dallam formálásának magasabb tartományokba törekvését. A vers végén a mohácsi csatából visszatért hős veszteségeit siratja.
1: Bár maradtam volna ott Mohács alatt, mert már engem többé remény nem biztat. Elvesztettem mindent, mindent, jaj nekem, harcban a hazámat, itt hol kedvesen.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Tendero Soda.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: teszi, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

a mama, süt a pék, süt a mama három tepsi pogácsát. Vörös bort ittam az este, agyalom, mert ragyogom, és szeretem a bort.

0: csak a szegény, az a barna legény, hervad el a kaszárnyába.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

felsír a hegedűn a nóta.

látom jár, mert jössz te még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap. De télen nagy a hó, nyáron nagy a sár, bolond, aki télen, nyáron, ti hozzátok jár, mert

0: télen-nyáron ti hozzátok jár. Mert jössz, de még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: katika, az lesz a doktor meg a patika. Aki karom, átölel katika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte a néhány fokos enyhülés.

0: Organizálják az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát. Bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köbel Anita kormányszóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok, dohányáruk mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent, az elemzők meglepetésként értékelték az adatokat, felhívták a figyelmet továbbá, hogy az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. Újabb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadott el az amerikai szenátus. A törvény lehetővé teszi, hogy Washington akár 100%-os vámmal büntesse az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat. Így az európai piacra is hatással lehet. Emellett a jogszabály az Irán elleni szankciók kiterjesztésére is felhatalmazza az elnököt. A végszavazást szeptemberben tartják a képviselőházban. Az ukrán elnök megköszönte a felsőházi jóváhagyást. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a schengeni egyezmény helyreállítására. Idehaza folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, az ivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 8-a, szombat van, László napja. Isten éltesse a Lászlókat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Hagen Imre színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Farkas Rozikát, Budai Beatrixet és Komár Lászlót is. Varga Miklóssal kezdünk, aki Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét adja elő az István a király című rockoperából. Felkelt a napunk!

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: ebben hordja, Leopornak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. május 8-ai soproni előadásán rögzítettük. Farkas Rozika adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével a Jaj de széles, jaj de hosszú az az út című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2014. szeptember 29-ei a Dália Klub színpadon történt eseményén rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Marica belépője, Budai Beatrix előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Smidélius Éva adja elő Toki Balog Ernő és zenekara kíséretével Egressy Béni és Petőfi Sándor szerzeményét. Ez a világ amilyen nagy!

egy éjszaka csak egy szálhold világít. Egy csillag van, a többi az nem számít. Nem kell nékem száz szerető, egy hű legyen. Azt az egyet száz helyet is szeretem. Ha felmegyek valamikor az égbe, rákjátok Szent Péterre, hadd értse, ha nem hoz ránk

tegnap előtt bizonyisten megesett. Feleségem szőrén szálán elveszett. A legjobban szeretném, hogyha többé nem lenném, csak úgy nékem nincsen olyan.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sándor Péter adja elő Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből Mr. X belépőjét.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: Figyelj, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Csala Judit adja elő Rácz Zsiga és Skodai László hallgatóját. Az én ajkamról már ellopták a nótát.

0: simul elrabolja szívemet. Elrabolj híres párta szép, minden édesanya lánya szép. Belém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul elrabolja szívemet. Elrabolj híres párta szép, minden édesanya lánya szép.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Keresztes Ildikó előadásában halljuk Ler István és Demjén Ferenc szerzeményét. Jégszív.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Hagen Imre színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Vujicic együttes, Jenei Gábor és Bangó Marika is. A hírekig a Magyar Rádió tánczenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van épp a rengedélyünk.
6: Ez nem magának való társaság.
2: Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben, Magyar Péter kormányfő közölte. A néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. Véleményezhető.

0: Jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3-an vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Az amerikai kormány 1 milliárd dollárral támogatja a tegnap hivatalba lépett kolumbiai elnököt és kabinetjét. Abelardo de la Espriella a biztonság fenntartására és a közös célok elérésére kapja jelentős amerikai segítséget. A politikai tapasztalat nélkül hivatalba lépett új jobboldali elnök beiktatásán azt ígérte, hogy határozottan fellép a bűnözés visszaszorítása, valamint az ország gazdaságának újraélesztése érdekében. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer import autó kapott magyar rendszámot. A behozatal bővülésével párhuzamosan a hazai piacon is mérséklődik a gépjárművek árszintje. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre a 3. összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Az időjárásról: folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén elredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet, többfelé megerősödik zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fok lesz.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Hagen Imre színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bangó Marika, Jenei Gábor és a Vujicsics együttes is. Gáspár Annival kezdünk, aki Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével adja elő Nicki Géza csárdását. Miért vagy oly féltékeny?

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Hagen Imre színművész, előadó művész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Hát, kedves Gyuri, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Te a karriered elején énekesként indultál, aztán énekes is lett belőled, de valahogy később jöttél rá, hogy neked a színművész pálya is igencsak hiányzik. Mennyiben segített, vagy éppen nehezített meg a zenei háttér a prózai, illetve hát a sorozatszerepek megformálásában?
1: Én nem érzem, hogy nehezített volna, sőt, bármilyen furcsa, annak ellenére, hogy énekesként kezdtem a pályát, én azért a lelkem mélyén óvodáskorom óta színész akartam lenni. Tehát egy kicsit úgy éreztem, amikor ott álltam speciál mondjuk a Drága Örökösök kamerája előtt, akkor azt éreztem, hogy miért nem ezt csináltam én egész életemben. Nekem ezzel kellett volna mindig foglalkoznom, mondták is sokan, de hát az élet annál sokkal nehezebb, kaskaringosabb és bonyolultabb, hogy az embernek az álmai azok azonnal megvalósuljanak, és nekem a zene valahogy előbb jött.
0: Említetted a Drága Örökösöket, ugyebár itt a bukott polgármestert hozod, de ki talált meg ezzel a szereppel?
1: Volt egy olyan sorozat, hogy 200 első randi, és ebben volt nekem egy nyúlfarknyi szerepem. A 200-ból én voltam Gáspár Kata egyik randevúja, és pont azon a felvételi napon, amikor ezeket a jeleneteket vettük, akkor Hámori Barbara jelen volt ezen a felvételen, az egyik ilyen felvételen. És akkor ott megismerkedtünk, aztán kicsivel később jött egy telefon, hogy
0: Hámori Barbara a showrunner, illetve már a rendezője is a sorozatnak.
1: Igen, és akkor úgy, nem tudom, Barbara meglátott bennem valamit, volt casting utána, meg úgy nézegettek még egy pár embert, és a végén úgy hozta az élet, hogy élettem, és nagyon-nagyon örültem, meg örülök neki a mai napig, hogy ebbe a helyzetbe navigált a sors.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Hagen Imrével, de most hallgassuk meg Szabó Tibor Hagen Imre és Buda Gábor szerzeményét az Alma együttes előadásában. Maxi Kukac

0: szeretnék én lenni a moxikukac.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Nasza Sjeljancica.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hagen Imrével. Egyik nyilatkozatodban John Lennont és Charlie Chaplin nevét hoztad elő, mint fő példaképeidet, kiemelve mindkettőjüknek a humanizmusát.
1: Így van.
0: Hogyan jelenik meg ez a fajta lázadó, mégis milyen emberi attitűd a mindennapi munkáidban, illetve az írásaidban?
1: Hú, de érdekes kérdés. A honlapomon is egyébként megemlítem mindkettejüket, Chaplint is és Lennont is. Van némi párhuzam, mind a ketten apa nélküli családban nőttek fel.
0: És zsenik voltak.
1: És zsenik voltak, hát ebben különbözöm én tőlük. Minden esetre nekem nagyon tetszett mindig is az, hogy azon túl, hogy sikeresek voltak, népszerűek voltak, gyakorlatilag a lábuk előtt hevert a világ. Akkor is mindig figyeltek a kis emberekre, figyeltek a körülöttük lévő világra, arra reflektáltak, és nem pusztán ettek, meg aludtak, meg szórakoztak, és bezsebelték a következő nagy sikereket, hanem megpróbáltak visszaadni a világnak abból a sok csodából, amit ők kaptak, a közönségtől is többek között. Az írásaimban pedig, emlékszem, hogy nekem van 3 megjelent verses kötetem, és ha jól emlékszem, az első verses kötetnek a hátulján Péterfi Gergely ajánlja az én költeményeimet, és ha jól emlékszem, ő valami olyasmit ír, hogy megjelenik benne a politikum, megjelenik benne a szerelem, meg minden olyan dolog, ami miatt az emberek verseket írnak, meg olvasnak. Talán a 3. kötetemben még egy kicsit több közéleti témájú vers van, de mindig is jellemző volt rám, sőt a 4. Folyamatban lévő kötetemben is vannak olyan versek, amelyek a körülöttünk lévő világra és annak a buktatóira reflektálnak.
0: Akkor ezek szerint hiszen nem hiszem, hogy annyira te el vagy látva anyagi javakkal. Ezek szerint te a művészeteddel, a kultúráddal tudsz üzenni és adni esetleg olyanoknak, akik kevésbé van.
1: Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy ezek a dolgok kikhez jutnak el, de nekem nem is gondolom, hogy ez lenne a feladatom. Tehát én úgy érzem, hogy egy színész, egy zenész, egy költő, egy író adja ki magából azt, ami benne van, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez őszinte legyen, tiszta legyen, és eljusson az emberekhez, normális kereteken belül, és akihez el kell, hogy jusson, ahhoz el fog jutni. Akihez meg nem, ahhoz meg nem.
0: Holnaptól Szolnoki Péter, Török Tamás és Duba Gábor szerzeményét a Bombon Együttes adja elő.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hagen Imrével. Kevesen tudják, említettük ugyan már, de verses köteted is megjelent, az egyik a Szélviharmónia. Kellemes szójáték. Emellett te szavalod is, illetve szerintem ez rossz szó, verseidet is mondod. Mi indított el az írás útján, és mit jelent számodra maga a költészet a színpadi léthez képest?
1: A költészet a számomra gyógyít, gyógyító, engem belülről gyógyít, amikor egyrészt, amikor kiírom a saját gondolataimat, másrészt örömet okoz, boldogság hormon termel bennem. Az az eredmény, amikor valakinek megmutatom, és azt mondja, hogy jaj, de jó. Amikor megvásárolják a köteteimet, amikor valahol ezeket elmondom, és az emberekhez eljutnak ezek a gondolatok, ezek elképesztő sokat tudnak visszaadni. Nekem elég hányattatott gyermekkorom meg életem volt mindig is, és én tényleg azt gondolom, hogyha egészen gyerekkorom óta nem írtam volna, nem tudtam volna kiadni magamból ezeket a dolgokat, akkor lehet, hogy megrágott volna belülről a sok probléma. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy engem gyógyítanak ezek a sorok, hogy aztán másoknak ez mit okoz, azt nem tudom, meg nem is gondolom, hogy kellene tudnom.
0: És a színpadi jelenlétedet mennyire befolyásolja egy-egy ilyen benned ragadt dolog, ahogy te mondtad?
1: Én nagyon szeretek... bármilyen furcsa, de önmagam lenni a színpadon. Amikor például ezt a bizonyos Drága Örökösök karaktert alakítottam, ezt az úgynevezett, úgy említetted, hogy a bukott polgármester, akkor én azzá váltam. Én úgy éreztem, hogy én vagyok az a bukott polgármester. És aztán volt egyszer egy interjú, hogy nem tudom, valahogy szóba került Sean Penn, meg Robert Downey Jr., meg egy-két olyan színész, akiket én tátott szájjal figyelek, és mindegyikben azt érzem, hogy semmiféle tanult manér nincs, semmiféle megfelelni akarás nincs, legalábbis én így látom őket, hanem azonosulás van. És erőködés nélküli azonosulás van. Eszembe jut például, amikor a Helység kalapácsának a címszerepét alakítottam, Széles tenyerű feje nagyot, akkor én tényleg úgy éreztem, hogy én vagyok a falubikája. És én voltam. Gergely Robinak a színházában játszottuk ezt a darabot zenés felfogásban, Szolnoki Peti barátunk és Duba Gábor írtak hozzá csodálatos dalokat. És akkor én tényleg abban az X időben, amíg színpadon voltunk, én voltam a feje nagy, és én mindent így élek meg.
0: Kávéház. László Attila és Horváth Attila szerzeményét Charlie adja elő.

0: a domb tetején. Gyere oda, édes, ott lényegyek!
1: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Hagen Imre színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Tarnai Kis László, Egri József és Domahidi László is. A hírekig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben, Magyar Péter kormányfő közölte. A néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke, az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. A háztartási energiáért 4, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légi támadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban

0: Több mint 109 millió forintot kaptak rászorulók, a Repont automatákon keresztül az év első felében közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Péter Cserny Alapítvány a betegkorra szülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítványt és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsira, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programokra költötték. Egy hír az úton lévőknek, felborult egy autószállító tréler, ezért 5 kilométeres a torlódás az M0-ás autóút déli részén az M5-ös felé Diósd és Török-Bálint térségében. A forgalom visszatorlódik egészen az M1-es autópályáig, ahol szintén baleset lassítja a haladást, valamint az M7-esről is nehéz a feljutás az M0-ásra. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunától nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, az ivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Hagen Imre színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Domahidi László, Egri József és Tarnai Kis László is. A Hobo Blues Banddel kezdünk, akik Földes László, Tátrai Tibor és Tóth János Rudolf szerzeményét adják elő. Nem lehet két hazád.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Berkes János adja elő német Csicsó József és zenekara kíséretével a Nád a házam teteje című csárdást.

padlója, padlója, rászállott a vadgója, vadgója, ess le róla, vadgója, vadgója, beszakad a padlója, padlója. Ha leszakad, mi lesz véle, hosszú orró, vadgója, vadgója, ess le róla, vadgója, vadgója, mert leszakad a padlója, padlója.

0: padlója, padlója.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hagen Imre színművésszel. Másfél évtizeden át voltál a Boomerang, illetve a Cartoon Network csatorna hangja, miközben szinkronizáltál is ezeken a csatornákon, például Obi-Wan Kenobi hangja is te lehettél a Star Warsból. Na most, hogyan vagy képes, mint színész, ennyire végletekig elmenni, hogy kedvesen például az egész csatornát végigöleled, de ugyanakkor vannak olyan tipikus személyek, akiknek nem szabad, hogy eszébe jusson a nézőnek, hogy ez a te hangod.
2: Gelencsér Adrián gyártásvezető, nagyon szeretem, ő mondta nekem egyszer, hogy nekem gumihangom van. És hogy sokan azért szeretnek velem dolgozni, mert többféle dolgot meg tudok oldani. Amikor a gyermekeim kicsik voltak, akkor emlékszem, hogy én meséltem nekik úgy, hogy minden figura a mesében más hangon szólalt meg. Tehát én ezt különösen élvezem. De talán az Obi-Wan Kenobi is dolog, hogy említetted, hát ott mégiscsak egy bölcs emberről beszélünk. És nem azt mondom, hogy csupán mélyíteni kell. Egyszerűen csak bele kell gondolni abban, amiket ő beszél, és azt úgy kell előadni. Mondjuk a Cartoon Networknek a Station Voice hangja, az meg tök más, mint amit most a hallgatók hallanak, mert amikor azt mondtam, hogy 16 óra 45-kor a Boomerangon, hát az ugye nem ugyanaz a hang, csak nekem ezen a kappa hangon kellett csinálnom, de talán csak azért, mert 15 évvel ezelőtt kezdtük el, nagyjából, és hát az idő alatt az ember, ugye egyre régebb óta vagyunk fiatalok alapon, változik a hangunk.
1: Mondd, van olyan színész kollega az idősebbek közül, akit a legnagyobbra tartasz talán a szinkronizáló magyar színészek közül?
2: Hát ez nagyon érdekes, többen vannak.
1: No.
2: Nyilván. Nagyon szerettem Mihályi Győzőt. Nagyon szeretem Epres Attillát. Végvári Tamásért rajongtam. Mikor egyszer kezet fogtunk, én úgy voltam vele, hogy nem mosom meg többé. Revicki Gábor, Tordi Géza, csodák. És akkor most még rengeteg nevet mondhatnék, de ők mindenképpen a leg-leg-leg kedvenceim.
1: Játszd újra el Zakar István és Král Gábor szerzeményét Cserháti Zsuzsa tolmácsolásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. augusztus 15-i Réf Fülöpi előadásán rögzítettük. Tarnai Kis László adja elő, Nyári László és zenekara kíséretével Leszler József és Tüttő János andalgóját. A Balaton tükrén táncot jár a szél.
1: A Balaton.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hagen Imrével. Beszéltünk már a drága örökösökről, itt Horváth Attilának hívják a bukott polgármestert, akinek a szerepét te alakítottad. Mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn?
1: Nem is olyan régen beszélgettem valakivel, akinek elhunyt az édesanyja, és az anyukájának én voltam a kedvence ebben a sorozatban. És azért voltam a kedvence, mert azt mondta, hogy én olyan kis szerencsétlen voltam. Tehát inkább az jött át az embereknek, hogy ez egy olyan fickó, aki valahogy mindig fel akar állni, mindig akar valamit, akár jót, akár rosszat, de valahogy azt szeretné, hogy a világ úgy működjön, ahogy neki jó, de mindig pofára esik, és mindig hanyatt, és
0: szóval alapjában véve nem rossz, hanem a körülmények őt hozzák olyan helyzetbe.
1: Azt tudom, hogy az elején, amikor elindult ez a sorozat, akkor én azt gondoltam, hogy kvázi én leszek ebben. Ugye ez folyamatában íródik, és nem tudod még, hogy mi lesz belőled. Én az elején azt hittem, hogy én leszek kvázi Jockey Ewing. Az a fajta gonosz karakter, aki kicsit pajkosan, kicsit cinikusan, de valahogy mindig hogy nem a vajas felére esik a kenyér. És aztán a végén a karakter az egészen más irányba ment. Én nem gondoltam volna az első évad elején, hogy én hamarosan börtönbe kerülök, meg lelőnek, meg ellopom a gyerekem gyűrűjét, meg hát olyan jellemtelen dolgokat csináltam, hogy csak na. És egy nagyon érdekes jelenet volt egyszer egy áruházban, ahol így csipogtatta le a néni az árukat, amiket vásároltam, és így ilyen gyanakodva nézegetett engem, miközben végezte a feladatát. Én még így mosolyogtam rá, és egyszer csak azt mondta, hogy maga milyen normális. Tehát, hogy az emberek...
0: Ez a legnagyobb elismerés.
1: Igen, nagyon cuki volt. Ezt már több helyen elmondtam, de nem bírom ki, hogy nem mondjam el, mert ez nekem is nagyon jó érzés volt. Tehát engem nem csapkodtak meg az utcán, hogy miféle rossz ember vagyok.
0: Átölel a múlt. Gerendás Péter és Valla Attila szerzeményét Gerendás Péter adja elő.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a falunkról.
0: Népzenék.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hagen Imrével. Nyíltan és rendkívüli őszinteséggel beszélsz mindig arról, hogy megküzdöttél a retteget betegséggel. Hogyan változtatta meg ez a súlyos élethelyzet a művészethez, illetve az élet apró örömeihez való hozzáállásodat?
1: Nem tudom, hogy megváltoztatta-e egyáltalán. Azt tudom, hogy talán lehet mondani, hogy jobban tudok örülni a kis dolgoknak azóta. Sokkal nagyobb elfogadás van bennem azzal kapcsolatban, hogy sikerülnek-e a terveim, vagy sem. Amikor beteg voltam, akkor is úgy voltam, és hát azóta is többször beszéltem erről, hogy lesz, ami lesz. Tehát én nekem nem volt halálfélelmem, vagy valami ilyesmi. Nagyon furcsa ezt mondani, de velem jót tett ez a betegség.
0: Tehát jobbá így, lettél?
1: Igen, én azt gondolom, hogy talán igen.
0: Jobb ember lettél?
1: Remélem. Annak ellenére, hogy utána az életem, a magánéletem nem úgy alakult, ahogy terveztem. Tehát nagyon sok dráma volt az én életemben mindig is. Elég érdekes karakter vagyok, mert rólam sokan azt gondolják, hogy kolbászból van a kerítés, és nekem minden olyan könnyen megy. Hát szerintem állatira nem. De ez a betegség mindenképpen megerősítette bennem azt, hogy a sikerek, meg az anyagi javak, meg annyi minden van, ami fontos, de az egészségnél és a szeretteinknél semmi nem tud fontosabb lenni. És ez közhelynek hangzik, de amikor az ember tényleg ott van, hogy szinte vége van, és talán egyesek még keresztet is vetnek rá, azért onnan visszajönni, meg közben érezni a szeretteinek a támogatását, az óriási erőt ad. Én bármilyen morbid, én örülök, hogy velem ez megtörtént. Mert máshová tudom tenni a fókuszokat. Én azon kívül, hogy nagyon sokan kerestek engem utána, tehát a betegségem után, idegenek interneten keresztül, és ha csak annak a néhány embernek tudtam segíteni egy-két jó szóval, akkor azt gondolom, hogy már nem születtem hiába. Tehát tényleg voltak nagyon szép találkozásaim, meg kapcsolódásaim emiatt.
0: Vízparti, twistparti. Fenyő Miklós és Novai Gábor szerzeményét a Hungária együttestől halljuk.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Sándor Péter színművész munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Sándor Péter gondolatait az egyetemi évekről.
1: Én arra emlékszem, hogy a harmadik rostán az Ódri színpadon mondtam el a srác monológiát. De nem tanultam beszédtechnikát akkor még. De hogy valamit talán értettek, de ott kitört belőlem a fájdalom, meg ott konkrétan bőgtem. De nekem az fontos volt, hogy ott az, hogy ki tudjam fejezni önmagamat. Mikor felsorolták a 16 nevet, hát ezt nem tudom elmondani, milyen érzés volt. Akkor büszke volt rám apukám is, ez egy jó érzés volt. Én olyan voltam, mint egy ilyen elszabadult vadló. Elvonultam, senkivel nem beszéltem, nem mentem be büfébe, volt olyan, hogy nem akartam bemenni vizsgára, éppen Petrik Andival voltunk egy kávézóban, és akkor az Andit hívták, hogy Petit küld már be, mert tudták, hogy egy kávézóban ülünk. És akkor, hogy bementem, végül is, hogy bementem, az nagyon jól sikerült, Beatles-eket énekeltünk, és következő éve meg Beat vizsgánk volt, és ezekből lett egy nagyon sikeres Beat nevezetű előadásunk. Mert én abba akartam hagyni az egyetemet, meg ki is akartak rúgni, az osztály is szavazást indított, hogy én ne folytassam az osztályt, mert nem lehet velem együtt dolgozni, nem is lehetett.
0: Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik a My Darling című dal Kis Diana és Sándor Péter előadásában.

0: Önök a Domko Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Hágen Imre színművésszel. Rádiós szerkesztő műsorvezetőként is dolgoztál, ahol a kollégáid szerint a legnagyobb erényed az volt, hogy képes voltál elhitetni az interjú alanyokkal, hogy ők a világ legérdekesebb emberei.
1: Na hát, és ezt te hol olvastad? Ez rendkívül érdekes, én ezt nem is hallottam.
0: Az érdekelne, hát ha tudok tanulni.
1: De örülök, hogyha így láttál.
0: Hogy honnan ered ez a mély kíváncsiság és figyelem a többi ember felé?
1: Ez rendkívül furcsa, mert most biztos meglepő lesz, amit mondok, de én azért annyira nem szeretem az embereket. Tehát itt őszinte választ vártál, én nem keresem az emberek társaságát, én nem vagyok különösebben társasági ember, de ha valamit csinálok, akkor azt tényleg csinálom. Hogyha teszem azt a pendrive-ommal elmegyek, és egy nőnapi műsort adok, és Szécsi Palit éneklek meg Robbie Williams-t, akkor én azt tök őszintén teszem, és nagyon jó kedvel. És nem azt mondom, hogy amikor lejövök, akkor leveszem az állarcot, mert én azt akkor tényleg őszintén adom. És én tényleg boldogan szelfizek azzal, aki velem mondjuk ilyesmit szeretne. Vállalok ugye búcsúztatásokat gyakran, temetéseken. És igen gyakran megtörténik az, hogy megkérdezik a családot, hogy én honnan ismertem az elhunytat? Hát többnyire sehonnan. Hanem egyszerűen annyira mélyen belemegyek abba a helyzetbe, mert ez számomra így természetes. És ez... Hát ugye szoktam mondani, hogy én alapvetően egy rockzenész vagyok, aki néha Szécsi Palina költözik, mondjuk a zenei karrieremet tekintve. De én azt gondolom, hogy a Born to be Wild-ot ugyanolyan hitelességgel tudom elővölteni, mint amilyen hitelesen éneklem, hogy szeretni bolondulásig. Talán ez az azonosulási képesség, ez lehet. És hogyha mondjuk eljön hozzám valaki, mostanában nem rádiózom, de soha nem lehet tudni, mit hoz a jövő, ha valaki eljön hozzám, Egyrészt én nem tudom, hogy mit fogok kérdezni az esetek nagy részében. Nyilván tudom, hogy ki az, aki velem szemben ül. Én úgy kezdek el vele beszélgetni, mintha én is egy hallgató lennék. És közben úgy érzem, hogy azok az időközben az én fejemben megszülető kérdések, azok a kérdések, amiket a néző is most föltenne. És én akkor úgy érzem, hogy én a néző helyet kérdezek. Én ott nem Hágen Imre vagyok, nem néző, hanem hallgató, ugye rádióról beszélünk. Tehát én egy hallgató, a hallgatók nevében teszem fel ezeket a kérdéseket, mert a beszélgetés folyamata az ezeket hozza. És talán ez adhatja ezt, hogy így ezt látják, de változatlanul érdekel, hogy ezt honnan, de nagyon-nagyon-nagyon jól esik tényleg. Bárki is volt, aki ezt nyilatkozta rólam.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm, hogy eljöhettem.
0: Jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek.
0: Hölgyeim és uraim, Hágen Imre színművész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én is.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Eros Scrioli szerzeményét, melyre a magyar szöveget Németh P. István írta Szolnoki Péter előadásában. Bolyongok a város peremén. Közreműködik Tarnai Kis László zongorán.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára, 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd az Illés Együttes, Zárai Márta és Szóka Júlia is. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
1: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Délpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi 3-fokú helyett 2-fokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köbel Anita, a kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3-an vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovari járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az amerikai kormány 1 milliárd dollárral támogatja a tegnap hivatalba lépett kolumbiai elnököt és kabinetjét. Abelardo de la Espriella a biztonság fenntartására és a közös célok elérésére kapja a jelentős amerikai segítséget. A politikai tapasztalat nélkül hivatalba lépett új jobboldali elnök beiktatásán azt ígérte, hogy határozottan

0: km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részén a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart, Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el. Lezárták a kikötőket, a Ningprói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Itthon folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozhat a felhőzet. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. 9 óra 4 perc.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Szóka Júlia, Zárai Márta és az Illés Együttes is. Bányai Mártonnal kezdünk, aki ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő Éltető Ákos csárdását. Az én rózsám rózsaszín szoknyája.
3: Az én

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel a pagondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel a pagondol rád, sokkal előbb megcsa, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok

0: Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát.

Hát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gregor József adja elő Jerome Kern szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Álmos folyó!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sándor Péter és Tassonyi Balázs adja elő Ellen Menken a Notre Dame-i toronyőr című musicaljéből az Ott Kint című dalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most az Illés Együttes adja elő Szörényi Szabolcs és Bródi János örökzöldjét, Virágének.

várja, a kedves fiát tartani. Menjen, légy, gogyi, szólókul a szomszéd fal.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Feke Pál adja elő Koltai Gergely szerzeményét. Kell még egy szó. Közreműködik Sebestyén Áron zongorán.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most a Generál Együttes adja elő Várkonyi Mátyás és Novai Gábor szerzeményét. Lehajtott fejjel!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 752. adást hallották, a Tárkányok

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 165. adása.

Bojki Sára kimagasló tehetségű fiatal énekesnő, aki a népzenében és a jazzben is megtalálta önmagát. A két műfaj közös nevezője a stílusos improvizáció a lételeme, amit sugárzó személyisége és hangjának számtalan színe tölt meg érzelemmel és értelemmel. Nagyon erős kötelék fűzi a zenéhez, elmondása szerint ilyenkor érzi, hogy igazán a helyén van. Legyen szó koncertről, műhelymunkáról, gyakorlásról vagy tanításról.

Bojkisára számára az improvizáció maga a szabadság. Az improvizációban testileg, lelkileg felszabadul. Mint mondja, a zenésztársak biztosítják a zenei folyamat stabilitását. Ő pedig felrepülhet a közönség fölé. Nagy részt fülből improvizál, vagyis többnyire előre hallja, milyen harmónia következik, és hogy milyen hangokat, fordulatokat tud használni abban a zenei környezetben. A népzene keretei szűkebbre szabottak, viszont úgy látja, abban is találhatók olyan apró részletek, amelyek beszippantják az embert.

0: szent fia. Boly Kisára énekelt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte. A kormány tervet készítette a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát. Bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki a lakóhelyén érzi majd, hogy Magyarország végre fejlődik és egy működő, emberséges országgá válik. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövészdandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és a alakulat nevekre. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 000 importautó kapott magyar rendszámot. A behozatal bővülésével párhuzamosan a hazai piacon is mérséklődik a gépjárművek árszintje. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre a 3. összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából, Kolumbiából gyűlnek össze fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban.

0: környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. 10 óra 4 perc.
1: Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.

A havonta jelentkező népzenei világzenei műsor a Népzene közelről 8. adását hallják. A mai adás vendége Vértes Ákos, azaz Obadu. Folkpiszkáló rovatunkban pedig a Bére Banda új lemezét boncolgatjuk majd.

0: hogy fér össze az elektronikus zene a népzenével? Hogyan fogadja egyiknek vagy másiknak a közönsége az ilyenfajta crossovert? Hol húzódik a határ zenész és producer között? Vértes Ákost, aki Obadu néven ötvözi az említett műfajokat, szép angol kifejezéssel csak folktronika producerként szokták apostrofálni, és mindkét zenei világ egészen fiatalra ragadta magával. Szakmája az operatőrködés mellett pár év alatt országos, sőt, európai ismertségre tett szert. Játszott például a Budapest Ritmo és a Tallinn Music Week Showcase fesztiválokon, és már másodszor kérték fel az Ozora Fesztivál nyitózenéjének elkészítésére. Beszélgettünk vele a kezdetekről, a folkrendőrségről, és arról, hogy milyen visszajelzéseket kapott erre a nem éppen szokványos produkcióra. Operatőrként végeztél a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és autodidakta módon kezdtél el népi hangszereken játszani. Mikor, hogyan és főleg miért kerültél kapcsolatba a népzenével?
1: Nagyon kis koromból van emlékem így a népzenével kapcsolatban. Apukám az hegedűs volt moldvai táncházakban, aztán abba hagyta. Hát van ilyen emlékem, hogy voltam pár táncházba, meg akkor így utólag otthon még volt, hogy hallgattunk népzenét, de hát ez nagyon korán véget ért, nagyobb olyan 7 éves koromban. És akkor utána eltelt jó sok idő, és valamikor ilyen 10 évesen voltam egy Besodrom koncerten még egy fesztiválon. Ott indult igazából újra, amikor meghallottam a kavalnak a hangját. Az volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy ezen a hangszeren meg kell tanulnom játszani, és aztán utána eltelt még sok idő, mire vettem is egyet, végre már ilyen 20 körül voltam. Akkor kezdődött ez az autodidakta része a dolognak, 1-2 évig csak fújogattam, ami jól esett.
0: És az, hogy autodidakta vagy, az tényleg azt jelenti, hogy teljesen magadtól tanultál meg furuljázni, kavalozni, vagy azért volt, aki egy kicsit segített ebben?
1: A legnagyobb segítség az az volt, hogy fuvoláztam 2 évet gyerekkoromban, és ez alapból adott egy olyan készséget, hogy legalább az ujjaimat már rá tudtam tenni a hangszer úgy, hogy nem nyúltam mellé, szóval az izommemóriában megvolt az, hogy milyen lefogni egy hangszeren a lyukakat. Onnantól kezdve a népi furujákon való tanulás az tényleg teljesen autodidakta volt, szóval én úgy kezdtem el, hogy amit hallottam Besodromból, meg amit mondjuk YouTube-on találtam, elkezdtem olyasmiket ökörködni konkrétan a hangszeren, és volt egy-két ilyen gyűjtés, ami fenn volt YouTube-on, és akkor elkezdtem leszedni, lefülelni, hogy akkor

0: vajon mit művelhetnek ezen a hangszeren. Elkészült igazából az első két EP, úgyhogy én nem is találkoztam nagyon furulyással. Amikor kijött a második, akkor kezdtem el Pesten megismerni azt a közeget, aki velem egykorú, de egyébként meg népzenészek. Őket kérdezgettem, hogy na amúgy ott így mi történik, mert nem tudom megfejteni, hogy mi az a kis díszítés a kavalon, és akkor mondták, hogy ja, hát az a kalapács technika, amikor csak megütöd a lyukat. Ilyenek voltak. Amilyen nagy segítség volt, azok a serke tánctáborok, amit a Kerényi Robi szervez, és oda meghívnak sok furujást, és tőlük lehet tanulni. Igazából ott jöttem rá egy csomó mindenre, meg ott tanultam meg olyan dolgokat, ami hangzásba tök sokat hozzátett, hogy ha mondjuk improvizálok, vagy ki akarok találni valami dallamot a zenémhez, akkor ez nagy részben segíti, hogy népies hangulatú legyen, hogy mik azok a motivumok, meg azok a hangzások, amiktől az érzete lesz az embernek, hogy népzenét hallgat, vagy valami népi dallamot, de közben mégis ott vagyok benne a kis saját világommal.
1: Az elektronikus zenébe is magadtól tanultál bele?
0: Igen, azt elég korán elkezdtem, nagyon szerettem a rap zenéket, meg egyébként máig nagyon szeretem az underground hip-hopot, és hát elkezdtem beateket csinálni, ilyen 14-5 évesen. Azzal csak is szórakoztattam magam, hogy hú, most csinálok egy ilyen alapot, meg egy olyan alapot, de akkor meg még nem furujáztam. És akkor egy ponton ez így összeért. Elkezdtem furujázni, mellette meg már mentek ezek a hip-hop alapok, és akkor elkezdtem összerakni, hogy akkor mi van, hogyha a népi keverő van ezzel az elektronikus hip-hopos világgal.
1: Itthon kevés olyan példát lehet mondani, aki hasonló zenéket játszott korábban. Talán a Balkán Fanatik, vagy mondjuk az általad említett Besodrom jut most nekem is eszembe. Te kiket tekintesz mintának? Kik azok, akik hatással voltak a zenei stílusodra, akár itthonról, vagy külföldről?
0: Amikor elkezdtem kísérletezni ezzel, akkor nekem ugye alapból megvolt már a hip-hopos vonal, és nekem így alapból jött ez, hogy hú, amúgy a népi dallamok azok meg annyira vagányak, hogy így rohadt jól passzol a kettő. Szóval amikor elindult ez, akkor nem nagyon volt ilyen példaképszerű, vagy egy ilyen inspirációs banda, akiket így fel tudtam volna hozni, viszont amikor az első EP-m megjelent, akkor a Cserepes Károlynak adtak ki egy lemezét, akkor találkoztam vele, és én teljesen oda voltam, hogy hát ez zseniális, és milyen régóta létezik már ez, és messze megelőzte a korát. Szóval nekem mondjuk Cserepes Károly egy olyan, akire nagyon felnézek. Ezt a szintű igényességet, amit ő művel az elektronikus zenével és a népzenével, azt nem tudom, hogy van-e más, aki összetudja ilyen szinten hozni. Szóval én is úgy vagyok, hogy lehet, hogy majd egyszer képes leszek rá. Nem az a célom, lemásoljam, csak hogy azt az odafigyelést megadni ennek a két stílusnak. Nagyon szükséges, mert nagyon messze állnak egymástól, viszont hogyha elég odafigyeléssel tekintünk rá, akkor jól össze lehet dolgozni.
1: Cserepes Károly, Lil Wife című zenéjét fogjuk hallani a 2022-es The Sold Girl Turkish Remix című albumról.

0: Itthon főként elektronikus zenei fesztiválkon, helyszíneken lépsz fel. Hogy fogadja a közönség a zenédet? Mennyire tudnak vele rezonálni itthon és külföldön? Mi a tapasztalatod erről?
1: Itthon is nagyon változó. Tökre számít, hogy milyen buli helyen vagyok, milyen szervezésben, milyen hangulatban vannak az emberek. Általánosságba véve, annak ellenére, hogy mondjuk nem feltétlenül tudják első hallásra értelmezni sokan, mert mondjuk nem hallgattak népzenét. Nagyon jó, meg pozitív fogadtatása van szinte mindenhol. Ahol mondjuk kevésbé értik, ott látom, hogy így hallgatják, meg tetszik nekik, nem biztos, hogy buliznak rá, de ott is sok pozitív visszajelzés van egy zenélés után. Aztán arra is van példa, hogy megőrülnek rá az emberek. Külföldön egyébként sokat nem zenéltem, de volt egy észtországos showcase fesztivál, ahol volt 400-500 ember, és észteknek kellett zenélni, és hát nagyon tetszett nekik, meg tényleg azt láttam, hogy az egész tánctér táncol és mozog, ez elképesztő látvány volt, egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen fogadtatása lesz. Szóval annak ellenére, hogy egy fura dolog, egy olyan stílus, amivel nem feltétlenül találkozik az ember, csak úgy, annak ellenére azt hallom, hogy amúgy tudják hova rakni az emberek.
0: Lehet, hogy akkor külföldön még talán könnyebben is tudnak ehhez kapcsolódni, mert mondjuk nincsenek olyan prekoncepcióik hozzá, mint itthon?
1: Szerintem nem. Múlt héten zenéltem megint Észtországba, egy fesztiválra hívtak vissza, és hát amikor mentek a zeném, én nem is gondoltam erre a zenélés előtt, de hogy szólt például a Csángó Magyar, meg a Gergelyes. Én azt már megszoktam, hogy mondjuk van, hogy éneklik az emberek, meg hogy így mindenkinek ugye értető a szöveg, és nekik egyáltalán nem értető, szóval fogalmuk sincs, hogy mi ez, hogy akkor ez most egy ismert magyar dallam, vagy ez éppen a Csángó himnusza, vagy nem tudom, szóval hogy azért külföld azért az kevésbé tud befogadó lenni erre ilyen szempontból. A kuriózuma az megvan ettől függetlenül. Az emberek nem annyira pozitív prekoncepciója az nagyon sokat változott az elmúlt 5-10 évben körülbelül, vagy lehet, hogy ez egy hosszabb folyamat, most én ennyire látok rá, de hogy így a népzenének a megítélése az folyamatosan egyre pozitívabb, ahogy egyre több előadó van, aki visszanyúl ezekhez a népi motivumokhoz, és sokkal kevésbé van az embereknek negatív, ilyen magyarkodós hozzácsatolása a népzenéhez. Van olyan emlékem, hogy mondjuk valakinek mondom, hogy furujázok, és akkor már így láttam, hogy ilyen furán néz, hogy ja, akkor te ilyen magyarkodó vagy, és hogy amúgy miért lenne az a baj, de hogy ez emberek így valamiért szeretik ezt összekötni.
0: Végül is kiderült, hogy nem vagy annyira messziről jött ember itt a népzenei szakmában, de azért mégis talán nem vagy annyira belső sem. Így ebből a pozícióból hogyan látod az itthoni népzenei szénát? Mik a benyomásaid róla, és ebből a körből kaptál-e bármilyen, akár pozitív vagy negatív visszajelzést a zenéddel kapcsolatban?
1: Én a saját korosztályom beli népzenészekkel találkoztam elsősorban. Az ő részükről nagyon kedves visszajelzéseket kaptam meg, tök szívesen közreműködnek a zenémben, hogyha hívom őket énekelni, feljátszani, Pőgött Brácsát, nagyon szívesen jönnek. Szinte semmi negatív visszajelzést nem kaptam. A közönség részéről sem. Ugye én leginkább a moldva is közeget ismerem, a vonós részből sokkal kevesebb zenészt ismerek. Meglepődtem. Én arra számítottam, hogy fogok azért hideget-meleget kapni bőven, de szinte kivétel nélkül úgy jönnek oda hozzám, hogy így hú, mennyire király, hogy ezt csinálod, és hogy tökre szükség van erre, és hogyha kell, akkor jövünk szívesen feljátszani bármit. Szinte tényleg csak pozitív visszacsatolásokat kaptam.
0: És akkor ilyen Facebook komment sereg, folkrendőrség, ilyesmi nem talált
1: nem
0: még.
1: Nem találtak meg még. De várom egyébként nagyon, de hogy folkrendőrség az teljesen elkerült engem eddig. Nem vagyok rajta a radaron lehet.
0: Kavalos. Barca Gergely kavaljátékát halljuk a Besodrom 2004-es albumáról.

0: Angolul több helyen folktronika producerként hivatkoznak rád. Bár a producer szó magyarul mást jelent, most nem nagyon tudok jobb szót hirtelen erre, magadat inkább zenésznek, vagy zenei producernek tartod? És szerinted hol válik el ez a két fogalom, ha egyáltalán elválik egymástól?
1: Én inkább zenei producernek tekintem magam, és szerintem ott válik el, hogy az ember az tanult-e zenélni, hogy megvannak-e azok a ismeretei, ami szükséges ahhoz, hogy valaki tudjon gondolkodni a zenéről, együtt tudjon zenélni másokkal. Most a zeneelméletre gondolok, szolfésra, sok éves iskolai gyakorlatra, ami egy sokszínű játékot tud adni az embernek. Én inkább producer vagyok, én összerakok zenéket konkrétan, én így látom a folyamatot. Ennek én nem tudnám azt sem mondani, hogy nem vagyok zenész, mert hogy egyébként a zenészségnek a lényege az, hogy az ember valahogy a hangszerével kapcsolatba lép és teremt egy hangulatot. Nem kell feltétlenül oktatásban részvett zenésznek lenni ahhoz, hogy az ember tudjon zenélni. Ilyen szempontból nem mondanám, hogy nem vagyok zenész. De hogyha mondjuk mellém állítanak egy iskolázott furulyást, akkor azért elég nagy különbség lesz kettőnk között abban, hogy ki mekkora perspektívában képes játszani. Én azt tudom csinálni, amit kitaláltam magamnak, zenei stílus, ebben tök jól működik, amit csinálok. Egy táncházban mondjuk nem biztos, hogy helytállnék népi furulyásként, már az egy tök más dolog végső soron.
0: Most az jutott eszembe, hogy például Jimi Hendrixről az a hír járta, hogy nagyjából Kottát se tudott olvasni. Ilyen szempontból lehet, hogy meredek kijelenteni, hogy ő mondjuk nem volt zenész. Amit mondtál a végén, hogy ha valaki a közönséggel jól kapcsolódik, vagy ad valami olyasmit, akkor azt zenésznek hívhatjuk, illetve te ugye játszol élőben is a színpadon.
1: Hát igen, ezt nagyon nehéz elválasztani, hogy akkor most onnantól zenész valaki, vagy onnantól nem. Igazából azt választanám ketté, hogy ki az, aki alkotó zenész, és ki az, aki meg egy táncház zenész, aki játssza a táncház dallamokat. Ő egy másfajta zenész, mint az, aki mondjuk kreál zenéket, vagy ír számokat. Ahhoz, hogy az ember tudjon dallamokat létrehozni, ahhoz szükséges egy olyan kreativitás, vagy egy olyan ráérzés a dallamokra, egy olyan valami lelkivilág, amit át lehet formálni dallamokká. Szóval, hogy mondjuk Jimi Hendrix, aki lehet, hogy nem tudott Kottát olvasni, de mondjuk jó dallamokat talált ki, és nem lehet megmondani, vagy hogyha most belefújok két hangot a furujába, és mondjuk nekem az örömet okozott, és mondjuk 200 emberből két embernek még örömet okozott, akkor az már zene volt, akkor az már művészet volt. Szóval nem tudom, ez tudom egy radikális szemszög, de hogy nehéz elválasztani, és hogyha valakinek nincsenek meg az iskolázott tudásai, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tud zenélni, vagy nem lehet zenész. Talán a sokszínűségét azt befolyásolja.
0: Még arra lennék kíváncsi, hogyha mondjuk valaki kész hangmintákból hoz létre egy zenei produktumot, de mondjuk nem tesz hozzá akár hangszerrel, énekkel, vagy bármilyen más módon egyebet, akkor szerinted az például lehet-e zenész, vagy lehet-e zenésznek mondani őt?
1: Én a producert ezt nem választom ketté a zenésztől, szóval az is a zenélésnek egy formája. Az, hogy valaki meglévő hangmintákból összerak egy zenét, az mondjuk a zenészség skáláján valószínűleg valahol az elején van. De ő is kell, hogy átmenjen olyan zenei gondolatokon, ami az alkotás folyamata lesz, és hogy ott is meg tud születni egy alkotás élmény. Még a legapróbb részeknél és egy zenekészítésénél tök nagy szükség van az embernek az intuícióira, hogyha csak egy kis átvezetést kell csinálnom két rész között a zenében, egy droppot, azt is ezerféleképpen meg lehet csinálni, és olyan kis apró gondolatok számítanak, hogy jó lesz-e az a drop, és lehet, hogy csak annyi, hogy benne van egy énekhangból, egy 10 másodpercbe van vágva a csendbe, és akkor egyszer csak elkezd működni, de hogyha ma utólag hallgatja az ember, akkor ja, hát csak oda bevágta azt, vagy ha utólag nézünk egy kész bármilyen művet, nem látunk bele a folyamatnak az apró részleteibe, és sokkal egyszerűbbnek hat. Szóval ott is tök sok kreativitásra van szükség. Lehet, hogy nem mondom rá azt, hogy új zenész, mint Jimi Hendrix, de ő is a zenész skálán rajta kell, hogy legyen, mert ha már a kreativitását használja, és ezt a kreativitást zenekészítésre használja, akkor már zenész.
0: Obadú első EP-jéről, a Csimotáról következzen az utolsó Betyárleves című track.

0: Ha már itt tartunk, akkor egy kicsit beavatsz minket abba, hogy te hogyan dolgozol, miket veszel alapul, akár archív anyagokból is dolgozol-e, vagy pedig mindent, ami nem elektronikus alap, az külön fölveszel valakikkel, vagy te magad játszod fel?
1: Sokat használok archívokat, sokszor csak inspirációnak, de valamikor egy-egybe felhasználom, hogyha mondjuk olyan ének van, aminek jól áll, hogy ilyen régi szalagos magnóval van felvéve, és egyszer nem tudom rekonstruálni azt egy utólagos felvétellel, hogyha mondjuk áthívok népdalénekeseket, felveszem, és azt hallom, hogy ledobja magáról a zene. Valamikor meg pont az kell bele. Hát van, hogy feljátszok dolgokat, ment a furuján kívül dobot szoktam felütni. Sokszor játszok azzal, hogy valami hangfájt, amit vettem fel, készül valami ének, vagy furuja, vagy ilyesmi, és akkor azokat széjjel torzítom, hogy addig effektelem, amíg nem lesz belőle egy plusz hang, egy plusz layer a zenében. Nekem sok-sok meglévő hanganyagot is használok, szóval azok a dobhangok, amiktől mondjuk stílusa lesz egy zenének, szóval mondjuk, ami azt mondom, hogy ez a elektronikusabb hip-hopnak mik a dobhangjai, azok meglévő dobhangok, azokat mondjuk nem én keverem ki, hanem ezek minden programban vannak, meg le lehet ezeket szedni. De nagyon sokszor van az, hogy nem vagyok elégedett ezekkel a dobhangokkal, vagy mondjuk olyan zenét csinálok, ami mondjuk stílusilag nem annyira behatárolható, és tökre ledobja magáról a meglévő stílusú elektronikus zenei hangokat. Szóval nem tudok használni egy olyan basszus hangot, vagy nem tudok használni egy olyan dobszerkó hangot, amit mondjuk szeretnék, mert egyszerűen nem tud működni, valahogy a frekvenciák szétdobják az egészet. És akkor ilyenkor nagyon sokat szoktam szórakozni azzal, hogy rengetegféle lábdob hangot, legalább 4 sávot mondjuk összehangosítgatok úgy, hogy az egyiknek a közepét használom, valaminek a magasát használom, valaminek a mélyét használom, és akkor egy pici visszhangot a mélyére, meg ilyesmi, hogy lehessen dolgozni a népi hangszerekkel. Szóval ez sokszor problémát jelent egyébként így a folyamatnál.
0: Olvastam egy interjúban, hogy egy picit talán a következő albumod az más hangvételű lesz, mint amilyen az első lemezed volt. Milyen irányba fogod ezt elvinni?
1: Hát igen, egyébként ezt így mondom, aztán meg mindig rájövök, hogy amúgy mindig többféle zenét csináltam. És hogy most, ahogy készül az új album, ebbe is vannak lassú számok, meg vannak gyorsabbak. Ami a célom az, hogy ezt az organikus, technós, house-os, meg glitch-hoppos stílusokat összedolgozzam. És igazából leginkább az Öreg kezes című számomba történik meg a legjobban. Ahol tényleg tök jól sikerült szerintem ötvözni azt, hogy meglegyenek ezek az erős elektronikus zenei hanghatások, ez együtt tudjon működni egy népi, moldvai dallammal, és ez aztán meg az egész átmegy egy olyan tribál, technós irányba, ami mégis egységet tud alkotni az egészen, és igazából mindig is csináltam ilyen zenéket, hogyha most visszanéznék egy 17 éves kori pár számot, amit csináltam, aközött is volt ilyen tribal dub techno hangulatú zene, meg volt ilyen glitch hoppos hip-hop is. Inkább a fő célom csak az, hogy egy picit pörgősebbre csinálni az új albumot, hogy ne csak autóban meg vonat ablakon kinézős, elmélkedős zenehallgatást tudjon adni, hanem hogyha játszok élőbe, akkor meg lehessen rá mozdulni. Szóval ez egy ilyen elvárás lett magam felé, de közben meg sosem állt tőlem távol az, hogy pörgősebb zenéket csináljak. Inkább ebbe az irányba viszem most az energiáimat, hogy szempont most már az, hogy jobban megcsavarjam az embereket a tánctéren.
0: Volt már olyan, vagy tervezel olyasmit, amikor zenekarral adod elő ezeket a dalokat? Tehát, hogy többen is hangszeres zenészként, vagy akár énekesként ott állnak majd melletted?
1: Van tervben ilyen, meg már meg is született. A Kapta zenekarral álltam össze, ők egy vonós banda. Elkezdtük a meglévő obadús zenéket feldolgozni, megcsináltunk közösen zenét is, már volt is egy fellépésünk a MediaWave Fesztiválon. Szóval ez alakulóban van, majd a Fonóban fogunk október 22-én játszani, azt hiszem. Az egy ilyen debüt koncert lesz, szóval erre abszolút mindig is volt vágy, meg lesz is egy ilyen felállás. Kicsit nehéz összehozni, mert ez a nyár az nagyon sűrű, ők meg sokan vannak, népzenészek, nekik is ráér és nehéz, szóval nem próbáltunk eddig túl sokat, de szépen áll össze egyébként.
0: Szólaljon meg a 2022-es album záródallama, az Erdő erőd.

autentikus módon megszólaló népzene a 20-as éveikben járó zenészek előadásában. Ilyenre manapság kevés példát találunk a hazai lemez kínálatban. Ha azt is hozzátesszük, hogy nem a töretlenül divatos erdélyi vagy moldvai zenéket játsszák, hanem főként az Alföld dallamait, ráadásul dudán, tekerőlanton és eszklarinéton, azt mondhatjuk, igazi különlegességet találtunk. A Zeneakadémia népzene tanszékén megalakult bérebanda éppen erre a területre fókuszál a gazdag magyar dallamanyagból. Ráadásul méltatlanul elfeledett tájak és gyűjtések anyagaihoz nyúlnak, és igyekeznek kevésbé ismert szövegeket vagy a tipikus dalok ismeretlen variációit választani repertoárjukba. Mindezt kifogástalan stílusérzékkel, precíz hangszerjátékkal és énektechnikával teszik, nem túl gondolva, de izgalmas kompozíciókba rendezve. A 2 évvel ezelőtti bemutatkozó EP-t követően 2026. júliusában jelent meg első Viharsarok című nagylemezük. A lemezen a címéhez híven délalföldi dallamok szerepelnek, szám szerint 10 összeállítás. Mai folkpiszkáló rovatunkban ezekből fogunk meghallgatni néhányat.

A zenekart négyen alkotják. Bugyó Petra Éva énekel, Félegyházi Miklós dudál, és néhány dallamban szintén énekel, Horváth Marcell tekerőzik, Tulipán Zsombor pedig eszklarinéton játszik. Utóbbi hangszerről annyit, hogy ez egy ritkábban használt, magasabb, éles hangú klarinét, amely a Dél-Alföldön és a Kiskunságban terjedt el a 19. században, a korábbi fúvós hangszereket felváltva. A banda hitvallása szerint a burdon zene népszerűsítésére törekszik. Ez egy középkorra visszamenő hagyomány, amely egész Európára jellemző volt, a lényege pedig az, hogy egy folyamatos hang vagy hangköz szól a dallam kíséreteként, amit jelen esetben a duda bordósípja, vagy a tekerőland bőgő és recsegő húrja biztosít. A zenekarról azt még mindenképp meg kell említeni, hogy folkkocsmákat, táncházakat is gyakran tartanak, de szerveznek táborokat, és a népzene tanszék hallgatói eseményein is nagyon aktívak. A lemez hatodik trekkje egy ismert dallam, Bogár Imre Betyár balladája. A dal számos változatban élt, Bukovinától egészen Vasig, mivel szerepelt egy 1881-ben nyomtatásban terjesztett, nép- és műdalokat tartalmazó ponyvafüzetben. Így országosan elterjedhetett, és mindenhol más-más verziója alakult ki. Az egyébként valós eseményeken alapuló balladának a Bére Banda a Zavaros Attisza kezdősorú változatát játsza, a történethez illő drámaisággal, amit az említett burdon kíséret hangulati szempontból is jól támogat. Az új stílusú dal egyszerű megszólalását egy-egy táncdallam szakítja meg a verszakok között, ami érdekes feszültséget teremt. A meghalt szegény Bogár Imre csak a híre maradt sort követően a tekerő zárja a nótát, a végén pedig egy kattanás hallatszik, ami valószínűleg a hangszer fedelének lecsukásából származik. Nem tudjuk, hogy ez volt-e a művészi szándék, de erről a koporsó fedél lezárására asszociáltunk, ami, ha valóban ez volt a zenei gondolat, egy burkolt és rendkívül ötletes hatáselem.

zenei, kompozíciós, vagy akár a repertoár választással kapcsolatos kérdésekben nem találtunk fogást a Béra Banda új lemezén. Egy rendkívül jól összeválogatott és eljátszott, igényes munkát adtak ki a kezükből. Viszont felhívnánk a figyelmet egy hangfelvétel esztétikai kérdésre, amely már egy korábbi adásunkban is előkerült. Sajnos több tracknél is tapasztaltuk, hogy amikor egy hangszer mellé belép egy másik szólam, a hangsávja a megszólalás előtt körülbelül egy másodperccel hirtelen, úgymond a semmiből jelenik meg a térben, teljesen felborítva a térérzetünket. Ennek az az oka, hogy a zenészek egyébként a népzenére megszokott módon együtt egy időben játszották fel a dalokat, de az egyes hangsávok ki vannak némítve a belépésük előtt. Az egy térben közeli mikrofonozással felvett csatornák áthalásait nagyon kényes kezelni, és nem volna szabad az épp inaktív sávokat teljesen kinémítani, vagy ha mindenképpen szükséges, akkor nem hirtelen, hanem fokozatosan szabad csak visszacsalni a keverésnél. Mindez viszont nem volt le annak az értékéből, hogy a Béra Banda egy igazán különleges, esztétikus és izgalmas albumot hozott létre. Ezzel pedig bőven rácáfolnak azokra, akik szerint a mai népzenész generációt már nem is érdekli a hagyományos előadásmód.

A Bérebanda a Szegény asszonyoké című dallama után műsorunkat Kerényi Róbert és Gyárfás Attila játékával zárjuk. A népzene közelről augusztusi adását hallották. Legközelebb szeptember 5-én jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. A segédszerkesztő Gyetkó Réka nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.

0: Dankó, a Magyar Zene Rádiója.
1: Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A köztársasági elnök jelöltekről tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalék előleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Hozzátette, a közlekedési ágazat átfogó vizsgálata folytatódik, és minden olyan korábbi megállapodást felülvizsgálnak, ahol felmerül a közpénzek nem megfelelő használata. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kénizsi Pál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövészdandár lesz. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden is nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. Kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer import autó kapott magyar rendszámot. A behozatal bővülésével párhuzamosan a hazai piacon is mérséklődik a gépjárművek árszintje. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonalon, Dombóvár és Döbrökhöz között, átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezetékhiba miatt ritkábban jár a H5-ös év, csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Egy hír az úton lévőknek, baleset miatt jelentős a torlódás az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Szárliget között. Az ellenkező Győr felé vezető oldalon is lassú a haladás. Ami pedig az időjárást illeti, folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. A Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Több felé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben

0: nem más, mint a magyar dal atya.
1: És aki alig ha sejtette, hogy legszebb dallamaira igazi maradandóság száll, és azok is ismerni fogják, akik rövid, de gazdag életéről mit sem tudnak. Főművével, a szózat muzsikájával pedig örökre beírta magát minden magyar ember szívébe.
0: És most következzen Egressy Béni és Tali Kálmán szerzeménye egy 1938-as archív felvételen. Hallgassák meg, ismerős lesz, a klapka induló szól. Itt a Dankó Extrában.

0: Egressy Béni és Tali Kálmán szerzeményét, a Klapka indulót hallották. Egressy Béni zeneszerző, több Erkel opera librettistája, a Nemzeti Színház egykori karigazgatója, színműíró és fordító, énekes színész, színházi polihisztor, 1814. április 21-én Egressy Galambos Benjaminként született Sajó Kazincon, a mai Kazincbarcikán. Apja Egressy Galambos Pál, református lelkipásztor, édesanyja Juhász Julianna.
1: Egressy Béni iskoláit a Miskolci Református Gimnáziumban és a Sárospataki Főiskolán végezte. Apja váratlan halála miatt azonban nem folytathatta sárospataki tanulmányait, színész akart lenni, mint bátyja Gábor. De ő óvta a színi pályától. A család kívánságára Béni egy időre le is mondott a színészi mesterségről. Mezőcsáton és Szepsin segédtanítóskodott. Szíve azonban egyre a színház felé húzta. Gábor bátyja végül is megadta magát. Imre öccsüknek írott egyik levelében ez olvasható. Add tudtára Béninek, a jövő szeptemberre Kassán megjelenhet, s reményt nyújtok neki a bejuthatáshoz. Így lett Egressy Abaúji pártfogolt dal és színészi társaság tagja 1834-ben. A kassai társulat Kolozsvárra költözött, s onnan mindkét Egressy, Gábor is, Béni is a Budai Várszínház társulatához került. Béni itt az első 9 hónapban 15 új darabban 15 szerepet alakított, köztük élete legnagyobb alakítását, Rossini Sevillai Borbélyában Figarót. A Pesti Nemzeti Színház megnyitása után 1837-től mindketten a Nemzeti Színház tagjai lettek.
0: Egressy Béni nagy figyelemmel kísérte kora irodalmát. Ahogy azt a korabeli visszaemlékezések írják, villámcsapásként érte 1839 nyarán Vörös Marti Szózat című költeménye. A vers azonnal zongora mellé kényszerítette, és november 2-án már ezt lehetett olvasni a Nemzeti Színház színlapján. Második szám, Szózat. Költemény Vörös Martitól négyes énekbe foglalta Egressy Béni. Énekli a négyes karszemélyzet.

0: Egressy így már a szózat megzenésítésére kiírt pályázat előtt 4 évvel felismerte Vörös Marti költeményében az erőt. De ez a feldolgozás még nem azonos az 1843-as pályázaton 20 aranydíjat elnyert, ma is ismert és énekelt dallammal. Egressy Ákos, Egressy Gábor fia, Béni unokaöccse könyvet írt az 1848-49-es szabadságharcról. Ebből tudjuk, hogy március 15-én Petőfi nemzeti dalához Egressy Béni még aznap dallamot szerzett, melyet nyomban az ifjúság, majd az összes polgárság vett az ajkaira. Ez volt a Talpra Magyar első, legnépszerűbb dallam az országban.
1: Az 1840-es évektől foglalkozott zeneszerzéssel. Ő volt Petőfi Sándor verseinek első megzenésítője és számos népies műdal szerzője. Most jöjjön egy csokor Petőfi Sándor és Egressy Béni dalaiból. Énekel Vörös Sári.

0: szabadságharc idején előbb közhonvédként, majd hadnagyként szolgált a 13-as honvédzászlóaljnál. A kápolnai csatában megsebesült. Később Komáromban jelentkezett szolgálattételre, ahol Klapka György kinevezte zenekari igazgatónak. Ekkor komponálta a műsorunkban már korábban lejátszott Klapka indulót. A szabadságharc leverése után visszatért a színházba, és tagja maradt haláláig. Amíg naponta játszott a színházban, időt szakított arra is, hogy opera szövegkönyvet írjon. Tündérlak című librettóját színésztársa, barátja és zenei oktatója Szerdahelyi József zenészítette meg.
1: Egressy Béni autodidaktaként tanulta a zenei mesterséget, a kottaírással is később ismerkedett. Nagy támasza oktatója volt ebben Szerdahelyi, ő segítette első zeneszerzői lépéseit is. A Tündérlak zenéjével még el sem készült Szerdahelyi, Egressy már új librettót kínált megzenésítésre, ezúttal Erkel Ferencnek a Bátori Máriát. Erkel azonnal hozzákezdett a komponáláshoz. Rövid idő múltán újabb librettóval készült el. Ennek a librettónak a történetét Erkel visszaemlékezéséből ismerjük.
0: Egy ízben a Kígyó utcában Egressy Bénivel találkoztam, aki egy irattekercset tartott a kezében. A Hunyadi László szövege volt, melynek megzenésítésével Bartai Andrást, az akkori igazgatót akarta megkínálni, de nem volt otthon. Amint átfutottam a kézi írományon, és egy pár jelenetébe belepillantottam, azonnal zsebrevágtam, és minden tiltakozása ellenére sem adtam vissza neki. Írjál neki mást, mondám, majd írok én erre zenét, talán legalábbis olyat, amin őt Bartai írt volna. Nem telt bele néhány hónap, s kész lettem az egész opera vezérmotívumaival. Ilyen az igazi inspiráció, ha valaki megtalálja, amire vágyik.
1: A Hunyadi László óriási sikert aratott, megszületett a Magyar Nemzeti Opera. A Magyar Nemzeti Opera felvehette a versenyt a legjobb külföldi operákkal. És most csendüljön fel ebből az operából Hunyadi László áriája. Gulyás Dénes énekel.

0: szekeres.
1: Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál Budai Beatrix
2: és ifjabb Sárközi Lajos. A Nemzeti Színház 1845. november 8-án bemutatta Katona József Bánkbán című tragédiáját. Egressy Béni egy udvaroncot alakított a darabban. Az előadások alatt érlelődött meg benne a gondolat. Operát kellene írni a Bánkbánból. Amikor a librettóval elkészült, már beteg volt. A beteg ágyánál ígérte meg Erkel, hogy nagyon hamar megzenisíti. A politikai légkör azonban nem volt alkalmas az opera bemutatására. Így aztán csak 1861. március 9-én gördülhetett fel a függöny a Bánkbán című opera nyitánya után. Egressy már nem lehetett részese a premier hatalmas sikerének. Erkel egyedül hajolt meg a darab végén a függöny előtt. Egressy 1851. július 17-én hunyt el 37 évesen tüdőbajban.
1: Kedves hallgatóink, most csendüljön fel Erkel Ferenc, Katona József és Egressy Béni Bánkbán című operájából Melinda áriája. Hallgassuk Ágai Karolát!

0: Itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkban Egressy Béni életét és munkásságát idézzük meg. Egressy Béni színdarabokat és operákat is fordított. Ő fordította le többek között Donizettim, az Ezred lányát, Verdi Ernániát, a Nabukkót, a Macbethet, illetve 18 operát, 27 drámát, és ugyanennyi vígjátékot és 9 egyéb művet fordított le magyarra, francia és olasz nyelvről. De izgatta a zeneszerzés is, dalai szerencsés vegyületei a népdaloknak és az abból kifejlődő műzenének. Ábrányi Kornél a magyar tanulmányában a következőket írta. Petőfi nevével egy magyar dalszerző sem áll olyan szoros összefüggésben, mint Egressy Bénié. Ő volt az első, aki az 1840-es években a maga neve alatt fellépett Petőfi több költeményének megzenésítésével, s mindjárt hozzátehetjük, oly szerencsés inspirációval, hogy e tekintetben a pálma elsősége őt illeti. Az elementáris ihletettséget s a magyar zene finomított érzéket nem lehet dalaitól megtagadni, s egy néhány dal pedig olyan, mely örök életre van hivatva.
1: Megszületett az úri népdal, írta Kodály Zoltán, és hogy mit értsünk úri népdal alatt? Azt, hogy nem a nép alkotta, formálta, hanem többé-kevésbé zenéhez értő, tanult emberek írták.
0: Egressy Béni Pesten, a mai Rákóczi út és Síp utca sarkán lakott, az Asztóriával szemben állott első Nemzeti Színház szomszédságában. A házban lakott a Nemzeti Színház tagjainak színe java. Egressy Gábor a családjával, Fáncsi Lajosék, Szentpéteri Zsigmond, a fiatal színész népszínműíró Szigeti József és Egressy Béni ifjú nejével, König Rózsával. A házlakásai ugyancsak hangosak voltak. A legzajosabb lakás azonban az Egressyéké, mivel Egressy Béni itt tanította be az ország különböző részeiből toborzott cigánylegényeket a kultúrát muzsikálásra. Ez volt az első magyarországi cigányzenekar, amely zenei oktatást kapott.
1: A Jelenkor című lap 1844. július 28-án a következőkről tudósított. Az Egressy Béni igazgatása alatt álló Sárközi féle pesti cigánybanda 5 egyeddel szaporítatott, és így jelenleg 12 fejből áll. Tehát 1844 nyarán már 12 tagú zenekar játszotta Egressy legújabb körmagyarjait, hallgatóit Pest legnépszerűbb szórakozó helyén, a Komlóban, ahol felváltva muzsikált Egressy és Rózsavölgyi Márk zenekara. Egressy Béni 146 nyilvántartott zenei alkotása közül 95-öt a Nemzeti Színház színpadáról a kor legjelesebb színészei, énekesei indítottak országhódító útra.
0: És most következzen egy újabb nótacsokor Egressy Béni szerzeményeiből. Ereszkedik le a felhő, ne menj rózsám a tarlóra, mi füstölög ott a síkon távolban, énekli Melis György, Kincses Veronika és Tekeres Sándor.

0: Nagy szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat, és itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Budai Beatrix
1: és ifjabb Sárközi Lajos. Egressy Béni 1851. július 17-én nagyon fiatalon, 37 éves korában halt meg. Ebba Lajos, a Népszínház igazgatója így emlékezett Egressy Bénire halála után majd negyed századdal, 1875-ben. Egressy Béni neve minden magyar házban ismert és kedves. Nincs elfeledve, mert dalai kitörölhetetlenül bevésik magukat emlékezetünkbe. Az ő költészete a természet maga, mely mindig megújul, virág, mely újra virít és mindig illatos. Mert ő azokon a hangokon énekelt, melyek forduljon bármiképp a világ, akármerre térjen a korszellem, örök érvényűek maradnak.
0: Evva Lajos jövendőlése csak részben valósult meg. Ha csak a szózat megzenésítése lett volna Egressy Béni munkásságának egyetlen termése, akkor is megérdemelné, hogy emlékét hűen őrizze az utókor. De Egressy ennél sokkal többet tett. Ő adta az inspirációt, hogy nemzeti operánk születhessen. Az olasz és francia nyelvben való jártassága révén szólalhattak meg magyarul Donizetti, Verdi operái, a korszak francia és olasz színházi sikerei. Népies műdalai ma is élnek. A kerepesi temetőben levő sírját is megtépázta az idő. A Szegedi Nóta szerző Szilágyi Ferenc készítetett új síremléket 1994-ben, emlékeztetve az utókort a rövid, de termékeny életet élt Egressyre. Az új sírkő Jánosi András alkotása. Gál Gabriella kutató munkája során rátalált Egressy Béni legutolsó pesti lakásának helyére. A mai Bródi Sándor és Szentkirályi utca sarkán állott házban halt meg 1851 nyarán. A ház lakóközössége márványtáblát helyezett el a ház falán. Kedves hallgatóink, most csendüljön fel a szózat. Énekel a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa. Vezényel Tész Gabriella.

0: Az elmúlt percekben a Szózatot hallottuk itt a Dankó Rádióban, a Dankó Extrában. Pár gondolat még a Szózatról, amit talán fontos megemlítenünk. Vörös Marti Mihály 1836-ban írta meg versét, amely az Aurora nevű almanakban jelent meg 1837-ben. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak megzenésítésére Bartai Endre, a Nemzeti Színház igazgatója pályadíjat tűzött ki. A mű ősbemutatójára 1843. május 10-én került sor a Nemzeti Színházban. A Szózatot második himnuszunknak is nevezik, és sokáig vita tárgya volt, hogy a himnusz vagy a Szózat legyen a nemzeti himnuszunk.
1: Mai adásunkban Egressy Béni zeneszerző életét és pályáját idéztük fel. Dalai, hallgató nótái, népszínműzenei gyorsan nagy népszerűségre tettek szert, és ma sem vesztettek el lágy és finom, ízig-vérig magyaros dallam vezetésükkel értékükből. Egressy Béni tágította a magyar dalköltés formáját, egy pár dala már inkább a műdal keretébe illeszthető. Szózata és klapka indulója örökértékűek. Egressy Béni alkalmazta Dávid 150. zsoltárát orgonára, és ezzel az egyházi zeneterén is hervadhatatlan érdemeket szerzett. Mint színműíró, a népszínművek mellett Erkel Ferenc három legnépszerűbb operájának, a Bátori Máriának, Hunyadi Lászlónak és a Bánkbánnak ő írta a szövegét. A kezdet nehézségeivel küzdő magyar színpad és az utókor is nagyon sokat köszönhet Egressy Béninek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Egressy Béni életével és munkásságával foglalkoztunk egy teljes órában, itt a Magyar Zene Rádiójában. Reméljük, a mai adás is elnyerte tetszésüket. Ha igen, akkor tartsanak velünk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Dankó Extrában. Munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunk utolsó perceiben is Egressy Béni szerzeménye szól, előadja Boros Lajos és kiváló cigány zenekara. Búcsúzik Önöktől Budai Beatrix
1: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: További kellemes szép hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovits Zoltán felejthetetlen alakításai a film Vásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van iparengedélyünk.
6: Ez nem magának való társaság.
2: Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány, a szakmai szervezetekkel jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. A tárcavezető hozzátette, a vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Csaknem 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap. Közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalta az állami társaságnak. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok, a párakapuk még a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Réti-Majori és Rét-Szilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna halpusztult el, a közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a Rét-Szilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. Baleset miatt pótlóbusz jár a 2-es metró vonalán a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között, közölte a BKK. A mentesítő járatok a Batthyány tér megállót nem érintik. Ami pedig a várható időjárást illeti. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, az ivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Aki kártyázik, az a felejtés teljes mámorát élvezi, és külön világegyetemben él, melynek síkjait kártyalapok rakják ki. Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, újságíró gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 8-án szombaton is, ahol a Dankó Rádióban ismét jó

0: A pattogatott kukorica csárdás, Egri Józsefet halljuk és ifja Berki Béla zenekarát, majd Lukács Anita és Vadász Zsolt énekel, felcsendül a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című csárdás. Kellemes időtöltést kívánok!
1: Pattogatott kukorica, icari

Egy bizonyos kiskereki betyár csárdáról most a folytatásban Koltai László énekel, majd Perint partjára látogathatunk el, egy újra digitalizált archív felvételen Rózsa S. Lajos énekel majd. Ezt követően Szabó Sándor a Hideg szél fúj című dallal érkezik képzeletbeli színpadunkra, és a dalcsokor zárásaként elhangzik a Nékem olyan asszony kell című csárdás, ekkor Szalai Lászlót halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Lelkám, lelkám, el nem adom én másnak. Szerettem a jó partigány, szerettem a nótás kislány.

Boncsér Gergely énekművész nem csak a Budapesti Operett Színházban, hanem a Magyar Állami Operaházban is látható, hallható. Sőt, mi több, 2024. februárjában Dankó klubunkon is tiszteletét tette, és nem csak operett slágereket, hanem magyar nótát is énekelt, többek között Fráter Lórend és Szabolcska Mihály szerzeményét, melynek címe Tele van a város akászfa virággal. Hát hallgassuk Boncsér Gergelyt Bangó János cigányzenekarának kíséretével. Majd a Nem tudom, hogy szeretem-e, a Sírhattok már debreceni lányok és a Rózsabokor teteje, valamint az Icipici kis galambom című magyar népies műdalt előadja Hatvani kis Gyöngyi, Nádasdi László és Újvári Marika.

A hajnalcsillag valójában nem csillag, hanem a Vénusz bolygó, amely napkelte előtt vagy napnyugta után ragyog a legfényesebben az égbolton. Évszázadok óta a remény, az új kezdet és a szerelem jelképeként él a költészetben és a magyar népdalokban, magyar nótákban is. Nem véletlen, hogy számos dalban felbukkan a hajnalcsillag képe, hiszen fénye sokak számára az útmutatást és a várakozás beteljesülését idézi. Így hát a soron következő dalcsokorban csendüljön fel a Megyen már a hajnalcsillag lefelé című népdalunk Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő előadásában. De előtte még Hámori Imre is dalra fakad, ekkora Csendesen csak csendesen című Hubert Gyula és Maroshalmi Gyula szerzeményt halljuk. De kanyarodjunk is vissza a Nóta összeállítás első darabjához, mely az Elmegyek az életedből című dal, előadja Szigeti Fercsi, kísér Berki Péter cigányzenekara.

Az Ott, ahol zúg, az a négy folyó kezdetű dal a történelmi Magyarország emlékét idézi fel. A címben említett négy folyó a Duna, a Tisza, a Dráva és a Száva, amelyek egykor a Magyar Királyság meghatározó vízfolyásai voltak, és a hazaszeretet, az összetartozás jelképeivé váltak. A dal a trianoni veszteség fájdalmát és a szülőföld iránti ragaszkodást fogalmazza meg, ezért a Kárpát-medence magyarsága számára ma is különleges érzelmi jelentőséggel bír. Most következzen ez a sokak szívéhez közel álló megható dal. Előadja Kis Attila Andor Lakatos Miklóssal és a zenekarával. Majd Fozekas Józsefet és Domoszlai Sándort halljuk, valamint a Csókdalbor és a Bíró Marcsi Libája című magyar nótát.

0: a fehér alsó szapönyája. De mit ér a tangossága, ha bárhol leesett a fehér alsó szapönyája.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel, de addig még muzsikáljon Berki László és Cigány zenekara. Várom önöket 13 óra után 4 perccel itt a Magyar Zenerádiójában.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A köztársasági elnök jelöltekről tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Ebben az évben az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz. Már több mint 700 hektáron pusztít az erdő és bozott tűz a szerbiai Deliblati homokpusztán. A lángok nem csak az erdőt és a növényzetet semmisítették meg, hanem a Pannon medence egyik legértékesebb ökoszisztémáját és számos ritka faj élőhelyét is veszélyeztetik. A szakemberek szerint a tűz eloltása után a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a terület képes lesz-e regenerálódni. Felrobbant egy Romániából érkező drón reggel a bolgár határ közelében, a Transbalkán gázvezeték szomszédságában. A robbanás Kardam településnél a gázvezeték kompresszor állomásától mindössze 1 kilométerre történt. A balesetben senki sem sérült meg. A bolgár hatóságok vizsgálatot indítottak az incidens körülményeinek és a drón eredetének tisztázására. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 egymást követő napon is betörtek ugyanabba a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök 3 férfit kihallgattak, az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. Az eltévedt állatot az egyik szerelvény elgázolta, majd beszorult a vezetőfülke alá. A vaddisznó az ütközést túlélte, egy vadász végül lelőtte. A baleset miatt délelőtt nem járt a 2-es metró a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között, a közlekedés azóta helyreállt. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal, a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol már is egy népszerű csárdás csendül fel, Jó estét kívánok címmel. Karcagi Jánost halljuk Lakatos Miklossal és a zenekarával, majd Simon Boglárka és Jenei Gábor nóta kettőse csendül fel, Dínom Dánom címmel, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara, további kellemes időtöltést mindnyájuknak.
4: Jó!

Rádiónk névadója szerezte zenéjét, és jó barátja Pósa Lajos írta szövegét annak a dalnak, amely már is felcsendül itt a Magyar Zene Rádiójában. Címe Volt nekem két ökröm, előadja Hollai Bertalan. Majd Turay Kis Máriát halljuk, és a Vigyázz, mert szúr a Rózsa Ága című andalgót. Ezt követően Nagy Noémi Csóka Gyula zenekarával előadja a Szabad, Szabad, Szabad, Mindenkinek Szabad című Rácz Béla és Babusa Miklós szerzeményt, majd Zárásként a hely, hogyha a szerelem rám talál című csárdás csendül fel, ekkor már Gáspár Anni nótázik. Itt a Dankó Rádióban.

0: Frankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A magyar zene rádiója.
1: Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad, szeret.

Péter Gusztáv zeneszerzőműve, a Cirkusz Polka következik most itt a Magyar Zene Rádiójában. Egy 2006-os hangfelvételt hallunk, a Rajkó zenekar muzsikáját.

Erdőszélen nagy a zsivaj lárma. Énekli a folytatásban Sasnáci és Bodrogi Zsigmond közös szerzeményét Dócs Péter Terék József zenekarával. Ez már egy több mint 12 évvel ezelőtti felvétel méghozzá. A Tália Színház mikroszínpadán csendült fel egy korábbi Dankó klubunkon ez a nagy klasszikus. Hát hallgassuk Dócs Pétert itt a Dankó Rádióban.

Dóri József, Buta Árpád Attila és Csala Judit énekel a folytatásban. A Vadvirágos réten Andalogva jártunk című dallal indul az összeállítás, majd a Minek a szőke én nékem, mikor a barnát szeretem kezdetű dal is felcsendül, és zárásként Szántó Ferenc és Deák Rózsa szerzeményét halljuk, Táncba hív a nóta engem címmel.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsor vezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Most egy féltve őrzött kincsünket hallják 1963-ból. Farkas Gyula szerzeményét, a Csárdás rapszódiát a Magyar Rádió népi zenekara játsza Boros Lajos prímás vezetésével. Hallgassuk meg együtt!

És most két vidám csárdással folytatjuk műsorunkat. Szegedi Csaba az Akinek a lelke beteg című dalt nyújtja át hallgatóinknak, melyben fellelhető majd az a sor is, hogy jegenyefák nem nőnek az égig. Ugye ismerősen cseng? Hát akkor énekeljék velünk együtt. Kísér Salasovics Norbert és Cigány zenekara. Aztán Kós János is fellép képzeletbeli színpadunkra, de nem azért, hogy elénekelje mondjuk a Kapitány, a Kislánya zongoránál, vagy az Én, aki nála jártam című dalát, hanem egy humoros magyar nótát, hogy melyik lesz ez, az maradjon meglepetés. Fogadják sok szeretettel.

jegenyefák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánya százszor azt a régit. Jegenyefák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát kiskocsmát.

Vörös Sári, Mészáros János Elek, Sánta Zsolt és Miklósi József énekel szombati adásunk utolsó énekes összeállításában. Ebben felcsendül az Én gyönyörűségem, a hullámzó Balaton tetején, a Befogom a lovam és a Cigányok sátora című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel, hallgassuk meg együtt, itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett iskolcsékba. Elviszem a bulgót.

szomori szép asszony, jó asszony, ladi-ladilom, sárga lilijom, én a vajdát nem bánom.

0: az anyád, az imbüveli zombori szép asszony, jó asszony, latinodihom, sárga lirion, de a boltos meglátta, így kiáltott-e utána. Hely az anyád, az imbüveli zombori szép asszony, jó asszony, latinodihom, sárga lirion.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Tordai Zoltán és Cigány zenekara muzsikál, Astor Piazzolla Adios Niño című szerzeményét halljuk. Én búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is 11 órától a Dankó Extrában, és ugyanígy a délután első óráiban jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ebben a nagy kánikulában remélem mindenki betartja azokat a dolgokat, melyek csak előnyünkre válhatnak. Az első és legeslegfontosabb a megfelelő napi folyadékbevitel. A szombat délután hátra levő részében a menetrend a szokásos lesz, szerintem már nem is nagyon kell mondani, hogy 2-től 5-ig Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkkal Gál Zoltán jelentkezik, aztán Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, és akkor még egyszer már is Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Viszont hallásra, további kellemes szép hétvégét kívánok mindjárt.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfőjelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója, és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a Kúria Tanács vezető bírájaként dolgozott. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamást tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Rétmajori és Rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el, a közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a Rétszilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. Mintegy 900 fiatal vett részt Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborin. A nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A jelenlévők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kutató űrhajósával, valamint Eckler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Jelenleg 26 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 29-31 fokot mérnek. Az ország nagy részén süt a nap, a Dél-Dunántúlon vannak helyenként felhősebb körzetek. Derült napos idő várható a folytatásban is, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délutáni kívánságműsorunkban. Jó érzés, hogy már nem egy kánikulai délutánon. Kívánom Önöknek azt, hogy töltsék velünk a délutánt. Minden esetre örülnék, ha velünk töltenék a következő órát, és nagyszerű előadóinkkal, zenéinkkel. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Fóté Tamás, telefonszámunk 061-759-60-71. Köszöntjük a Lászlókat névnapjukon, és mindazokat, akik augusztus 8-án születtek. Szegi Imréné szeretné meghallgatni a következő dalt Komlón, Jákó Vera énekel, kísér Boros Lajos zenekara, Férhez megyek anyám.

Bocska Fannikának 10. születésnapi alkalmából kívánnak nagyon sok boldogságot, vidám vakációt szülei, testvérei, Marci és Anett és Teri mama. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Mitróné Ilonka minden Lászlónak szeretettel küldi a következő dalt, Gránás Zsuzsa énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, Virággal ünneplem a névnapodat.

0: és most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Kolostyán Gyulától kérnék szépen én egy nótát. Minden ember boldogságra vágyik, és küldeném Nagymágocsra egy idősek otthonába. Kati voltam Dévabányáról. Köszönöm, viszont hallásra!
0: Kedves Kati, örülök, hogy telefonált. Kolostyák Gyula énekel, kísér Johann János zenekara. Minden ember, aki csak él.

Kelecsényi Sándorné szeretné meghallgatni a következő nótát Szeghalomban. Puskás Sándor énekel, kíséri fiabb Magyar Imre zenekara, Favilla fakanál fatányér.

0: Anyának megsirattak engemet, majd a lányok.
1: Szondi Attila feleségének küldi a következő gyönyörű dalt Szombathelyre, házasságkötésük 50. évfordulóján, és minden jót kíván. Almási Éva és Sinkovics Imre énekel, Orchideák.
2: Nincs pénzem semmi, el tudna venni, nagy lelkű gondolkodás.
3: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
2: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
3: Nekem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor elutaztam Indiába, előtte való este maga egy kosár orchideát kapott valakitől. Emlékszik?
2: Emlékszem. Ön küldte? Nem volt benne levél?
3: Lett volna, de szégyeltem és összetéptem.
2: És? Mi volt abban a levélben?
3: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Arról szólt, hogy orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orchideák, színes orchideák, mondjátok el, hogy szeretem.
2: Emlékszem, nyár volt, utolsó bál volt, és aztán nem láttam őt.
3: Magához láncolt.
2: Utolsó tánc volt, elment és nem is köszönt.
3: Most újra itt van, a karjaimban, többé

0: Az ön virága, az én világ.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Most nincs ez másképp. Talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, újjon

Marosné Esztike édesanyjának küldi a következő nótát Nagykovácsiba, Szeredi Krisztinát Jónás Géza zenekara kíséri, felszállott a vadgalamba Nyárfa tetejére.

Szeretettel gondolunk édesanyánkra, Bankó Mihályné, Mészáros Veronikára, aki ma lenne 100 esztendős, de már 15 éve a galgahévízi temetőben nyugszik. Szeretettel emlékeznek rá gyermekei, unokái, dédunokái és ükunokája. Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri, Magas Jegenyefán.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Majoros Izabella barátnőjének Katalinnak küldi a következő dalt Velencére, Kovács Kriszta és Sebestyén Márta énekel, Indián naphimnusz.

Károminé Ilike édesapja a legkedvesebb nótáját kérte Déva Ványáról, Boros Jolánt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Fagyú gyertyát égetek én.

Come on.

kedves hallgatóink, ezen a hétvégén ünnepli születésnapját az Operett Színház ünnepelt sztárja Sándor Péter. Ezen a hétvégén bőséggel válogatunk felvételeiből. A következőn közreműködik Kocsis Dénes és Laki Péter, illetve a Budapesti Operett Színház zenekara. A Gülbabából éneklik a Bordalt.

Édesapám Molnár István Egerben most ünnepli 87. születésnapját. Nagyon jó egészséget és minden jót kívánunk. Kedves szüleim, a napokban ünnepelték 59. házassági évfordulójukat. Ez alkalomból is köszöntjük őket szeretettel, írta a Csené Molnár Csilla. Kovács Apollónia és Bokor János énekel, kísér ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara. Piros betűs ünnep.

0: Nádon Tóth Sándornak 77. születésnapja alkalmából kíván jó egészséget, szeretetet, hosszú életet Borika. Tarnai Kis Lászlót Nyári László zenekara kíséri. Balaton közepe náddal van kerítve.
1: Balaton közepe

0: Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Szakács Gábor feleségének kérte kedvenc nótáját Gyöngyösről, Farkas Zsoltot a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara kíséri, Csit csak rózsám hallod.
1: Csitti csak rózsám.

0: kedvem, karkantyunk peng, a szoknya lebben, perdő, fordulj, karomba várom, ezt a csuda csárdás rogyásig járom.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Marika vagyok Pécsről. Szeretném kérni saját számomra, hogy gyászban borult az életem te miattad. Már 83 éves vagyok. Ez az elfoglaltságom, a rádióhallgatás. Köszönöm szépen.
3: Sok örömet eljék a Dankó Rádióban. Béres Ferenc énekel, gyászba borult az életem.

Mezseiné Rózsika párjával együtt szeretné meghallgatni a következő dalt Szolnokon, Budai Beatrixet Báder Ernő zenekara kíséri, különös éjszaka volt.

Édesapjának, Mizsei Károlynak szeretettel küldi a következő dalt. Csongrádra, Jutka lánya, Mozsár Imréti fia Magyar Imre zenekara kíséri. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

0: boszorkány tudomány.
1: Remek dalokkal folytatjuk a hírek után. Elhangzik majd a Lenna déli bábos Hortobágyon, a jó lenne 120 évig élni, és a Csárdás királynőből a Te rongyos élet is. A hírekig Lendvai Ferenc zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
4: Ez nem magának való társaság.
3: Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte. A képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfőjelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és 2 cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt-Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre, a H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi, sűrűbb menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. Életveszélyes, gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán, a fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre. Ez azonban életveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Végül pedig az időjárásról. Jelenleg 26 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 29-31 fokot mérnek. Az ország nagy részén süt a nap, a Dél-Dunántúlon vannak helyenként felhősebb körzetek. Derült napos idő várható a folytatásban is, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-30 5 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. 15 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Tas Lászlónak születés és névnapja alkalmából, illetve a Dankó családtagjainak minden jót kíván Sentényi Béla 60-ból. Berkes Jánost Baranyai István zenekara kíséri, Lenna déli bábos Hortobágyon.

Baranyi Erzséke Soroksárról írt nekünk, Dávid Sándor művész urat köszönti, minden szépet, jót kíván nagy szeretettel, egy régi rajongója. Bétót Magda énekel, Tordai Zoltán zenekara kíséretével, Cifra tornya Szánkó.

Fújberné Zsóka kezd helyen szeretné meghallgatni a következő nótát. Kalocsai Zsuzsa énekel, kísér Németh Csicsó József zenekara a Balaton partján.

nagymamájának, Müllerné Katalinnak nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt Nyíregyházára, Mónika. Nádas György énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Jó lenne 120 évig élni.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Csiki Sándor vagyok, Nyíregyházáról. Szeretném kérni a 80-as évek beli nagyon népszerű zeneszámot, a Biskaját. A párom születés napjára szeretném ezt a számot meghallgatni. Köszönöm.
2: A dal érdekessége, hogy Zárai Márta és Vámosi János magyar szöveggel is elénekelte, de most az eredeti instrumentális felvételt halljuk James Last-tól.

0: Szuromi Károlyné a férjének kérte nádudvarra a következő nótát, Szóka Júliát Budai Sándor zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.
1: Ördög!

Férjére szeretettel emlékezik a családtagok nevében Szabóné Eszter, Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a Jóistennek.

0: Folytatjuk a kívánság műsort. Ezen a hétvégén bőséggel válogatunk Sándor Péter színművész felvételeiből. Rengeteg zenés szerepe van, de mielőtt ezek közül meghallgatunk egyet, halljuk most szóban.
1: Én el akartam menni katonának, mert nem vettek föl sehova. Én ilyen nagyon árva lelkű gyerek vagyok, még mindig gyermek lelkem van. Ez a szocializmusból így ragadt nő föl, ahogy tudsz, nagyon rossz mód kifejezett állapot, ez most még rám igaz, meg a testvére, a nővéremre is. Most a mostani generációkra szerintem már annyira nem, az én kisfiammal olyan viszonyban vagyok, hogy mindig megpróbál levakarni, hogy jó, most már apa. De hát mi soha nem beszéltünk ilyen sokat. Igen, mert rafinált vagyok, olyan dolgokat kérdez egy zombi, ami tudom, hogy érdekel, hogy legyen valami közös pontunk. Mindig azt mondom a zsombinak, hogy legyen büszke az érzéseire, és vállalja föl az érzelmeit. Tisztelje annyira önmagát, hogy az érzései ez legyen hű, és az, amit érez a lány iránt, az mindennél gyönyörűbb és tiszteletre méltóbb dolog a világon, mert szeretet nélkül nem lehet élni.
0: A következő felvételen a Cirkusz hercegnőből énekel Sándor Péter Bordás Barbarával, a Budapesti Operettszínház zenekara kísér, Te meg én.

Kormos Miklós Esztergomból feleségének kérte a következő nótát, Szőlősi Emesét ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Hajnalom csillagom.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Margó vagyok Budapestről. Szeretném kérni önöktől az Oly távol messze van hazám című nótát a Kovács Kati előadásából. Nagyon szépen köszönöm előre is. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Szeretettel küldjük a dalt, Kovács Kati énekel.

Arsányiné Éva Moson-Magyaróvárról, Pécsi Kis Ágnestől kérte a következő nótát, kísér Szalai Antal zenekara, Rengő Ringónád.

Édesanyánkat, Kovács Zsuzsannát Nagy Bodakon szeretnénk köszönteni 77. születésnapján. Jó egészséget, boldogságot kívánunk szerető férje Előd, lányai Zsuzsi és René párjukkal, unokái és dédunokái, Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri születésnapodra.

Szalkó Lászlónak felesége kérte a következő nótát Balmazújvárosból, Témár Sára és Nyitrai Tamás az előadók, Hortobágyi Kocsmárosné.

0: Örömről Jakabné Erzséke barátnőjének, Fodorné Icunak kérte a következő dalt a Csárdás királynőből, Oswald Marika és Csere László énekel, Te rongyos élet.
1: Zaj, ne üss, kicsi lány, ide süss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Na nézd csak rám, ilyen férfi babán, bizony nem terem citromfán. Ilyen férfiak roppant ritkán,

Vig Albert Sopronban egy számára kedves személyre szeretne emlékezni a következő dallal. Nógrádi Tóth István énekel, Marika.

Nagy Kátán Balogné Zsuzsa férjével együtt szeretné hallani a következő dalt. Nagy Ibolyát ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

Csalogány remek dal címe a következő órából. Szólj, szólj, csalogány, apám hitte, Herkules fürdői emlék. A hírekig Johann János zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márka mikrofonnál, Ötvös Ádén. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatti perben és haragban állt az előző kormányban. Az ellenzéki politikus hozzátette, Baka András úgy foglalhatja el a köztársasági elnöki széket, hogy ő maga teremtette meg a precedenst arra, hogy az ilyen helyzet illegitim. A Mi Hazánk szerint Baka András alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. A tárcavezető hozzátette, a vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Méringer Marci, Kóli és a Blaha Louisiana Sziget fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT tájékoztatása szerint egyre több előadóval sikerül megegyezni fellépésük közvetítéséről. Végül pedig az időjárásról. Jelenleg 27 és 34 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 30-34 fokot mérnek. Az ország nagy részén süt a nap, A déli tájakon vannak elszórtan felhősebb körzetek. Derült napos idő várható a folytatásban is, számottevő eső nem lesz. Ma még élénk helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A pontos idő 16 óra, 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Olaj Kárné emese Békés Csabáról valamennyi szigeti fercsi rajongónak küldi a következő dalt. Persze ő az előadó, kísér Berki Péter zenekara, Balatoni dal.

Major Lászlóné Debrecenből férjének kérte a következő dalt 45. házassági évfordulójuk alkalmából, és még ugyanennyi boldog közös évet kíván jó egészségben. Korda György énekel, gyöngéden ölej át.

Miletich Sándorné édesapjának és apósának küldi a következő nótát, Kis Károlyt Vörös Kálmán zenekara kíséri, árok is van, gödör is van.

Kunadacsra édesapjának küldi sok szeretettel a következő dalt Ágnes. Herr Olivért Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Születtem a kiskun. Herr Olivért Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Születtem a kiskunságon.

születtem a kiskunságon, csikós lettem Hortobán.

0: Szirági Ferencné Ózdról kérte a következő dalt, Nádasdy Lászlót Jónás Géza zenekara kíséri, Szólj, szólj, csalogány!
1: Szólj, szólj, csalogány, rám vár a babám, emleti a szemét másra. Lelkem csak az ő, mindig nevető, tízes barna szemét látja. Réti virág, húz a koszorú, nem vagyok én, sose szomorú. Szólj, hát, csalogány, mondd,

0: ki hát, életemnek igaz Mária.
1: Laci barátjának boldog névnapot kíván Tapolcán, Bódog István, Gombos Maja énekel kísér Lakatos Miklós zenekara, Lemegyek a pince fenekére.

is jó az. Egyszer mentem én el a ligetbe sétál.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Varga János születésének 100. halálának 40. évfordulója alkalmából emlékszik rá a családja. Zorán Apám hitte című zenéjét. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Édesapjukra, Molnár Györgyre, aki a Mányi katolikus temetőben nyugszik, születésnapja alkalmából örök szeretettel emlékezik a családtagok nevében Annus. Zorán énekel, Apám hitte.

Argitainé Zsóka Ceglédről párjának kérte a következő nótát, Szalai Lászlót Lakatos Sándor zenekara kíséri, azt a boldogságot.

összefordul el.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Apósának, Pálinkás Józsefnek Nagy Kátára küld egy vidám nótát, Viktória. Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Csendül a nóta.

0: Toki Balog Ernő zenekara, a hegyoldalt Venyige sor takarja.
1: A hegyoldalt Venyige sor takarja, megvert engem az út.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Sándor Péter színész énekes felvételeiből válogatunk. Most a Jekyll és Hyde-ból hangzik el egy dal, Füredi Nikolett, Nádasi Veronika és Dolhai Attila a partnerei, kísér a Budapesti Operettszínház zenekara, Ördögi Tánc.

Apusné Magdolnak Gárdonyból kérte a következő nótát, Gergely Annát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Kacagok, nevetek.

Bönölné Máriának nővére küldi szeretettel a következő nótát, Abasárra. Máté Otiliát Sánta Ferenc zenekara kíséri, Vadvirágos erdőszélen rózsabokor.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szegedről Erzsike vagyok. Szeretnék kérni egy számot a Kós Jánostól. Jó volna hinni a boldogságban. Nagyon ritkán hallani, és nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás.
2: Örülök a kedves kérésének. Kós János énekel, jó volna hinni még a boldogságban.

kisújszállásra Kurucz Ferencnek testvére kérte a következő nótát, jó egészséget és minden jót kíván neki, Székely Mihály énekel, jaj, de magas ez a vendégfogadó.

Bát Monostoron édesanyjára, aki 17 éve nyugszik a temetőben, nagy szeretettel, el nem múló fájdalommal emlékezik lánya, Mari. Pere János énekel. Herkules fürdői emlék. Nya.

Torda Istvánné Balatonfüredről, örök kedvencétől Madarász Katalintól kérte a következő nótát. Kísér a Magyar Rádió népi zenekara, látod édesanyám, miért szültél a világra.

Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánságműsorba, hogyha bármelyik korábbi adásunkat szeretnék meghallgatni, ezt megtehetik a www.mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, és találkozzunk holnap is. Ifjabb Sárközi Lajos zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza frakció döntéséről személyesen tájékoztatták a jogtudóst, aki a Nemzeti Renti Szolgálatból elfogadta a felkérést, és készen áll a magyar nemzetegységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. Az ellenzéki politikus hozzátette, Baka András úgy foglalhatja el a köztársasági elnöki széket, hogy ő maga teremtette meg a precedenst arra, hogy az ilyen helyzet illegitim. A Mi Hazánk szerint Baka András alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. 6 embert kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A mentők 14 vendéget vizsgáltak meg. Az érintett medencét lezárták, a polgármester tájékoztatása szerint azonban a fürdő többi részén továbbra is fogadják a vendégeket. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon. Idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Ebben az évben az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz. Jelenleg 27 és 33 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 31-33 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Mert mi nagyon-nagyon nagy családszeretők voltunk, testvérszeretők, úgyhogy minden ünnepben együtt voltunk, és hiányoznak.
0: Ancikát látjuk majd vendégül, de itt lesz velünk Géza is.
2: 55 éves koromig gyerek voltam. 55 éves koromban lettem felnőtt. Sajnos szegényem akkor távozott.
0: Erzsike is elmeséli, milyen emlékek fűzik a ma kiválasztott dalhoz.
3: Csak egyedül az jutott mindig az eszébe, hogy ő neki haza kell menni, ő nem maradhat itt, mert neki négy gyereke van otthon a feleségére hagyva.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgató?

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Ancika van velünk a vonalban. Anyám, Tarnai Kis László felvételét fogjuk mindjárt meghallgatni. No, azt mondta nekem adáson kívül, hogy lehet, hogy már unalmas, de még egyszer szeretné hallani. Mire gondolt ekkor?
1: Hát, drága jó szüleimre gondoltam, meg anyukámra, mert hát ez olyan gyönyörű ez a dal. Amúgy is kedvencem Tarnai Kis László, művész úr, és mindennapos hallgatójuk vagyok.
0: Egyébként úgy érzem, hogy nagy...
1: Délelőtti műsoruk is nagyon jó, nagyon szeretem ezt a Tölgyi Krisztinát, meg Hajdu Tibor, igen, jaj, olyan jó műsoruk van, gratulálok nekik is hozzá.
0: Rendben. Azt érzem a hangjában egyébként, hogy nagy tisztelettel van a szülei iránt, a szülei emléke
1: nagyon,
0: iránt,
1: nagyon,
0: ugye?
1: Nagyon szerettem őket, Laci. Olyan, hát egy nagy űrt hagytak maguk után, mert mi nagyon-nagyon nagy család szeretők voltunk, testvér szeretők, úgyhogy minden ünnepben együtt voltunk, és hiányoznak.
0: Hányan voltak testvérek?
1: Heten voltunk, egy bátyám ment el közülünk, Imre, és még hatan meg vagyunk, három lány, három fiú.
0: Értem. Akkor emlékezzünk rájuk is a dallal, jó? Mit szól
1: igen,
0: hozzá?
1: Igen.
0: Meg természetesen
1: igen.
0: A szüleire, és legfőképpen igen, az édesanyjára.
1: Külön kérném Laci, László, hogy Laci vagy László, mindegy.
0: Teljesen mindegy.
1: Én nagy tisztelettel vagyok iránta, és külön kérném akkor, hogy a szüleimre és testvéremre, Imreire.
0: Rendben. Akkor szóljon a dal, ugye legfőképpen az édesanyjára emlékszünk, hiszen a dal... Erről szól, az Anyám című felvétel érkezik, tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban, Ancika kedvencei között.

Egy nóta, három élet. Anyám. Itt a Dankó Rádióban hamarosan teljes egészében meghallgathatják majd a dalt, de addig még jön Géza és Erzsike, ők is mesélnek arról, hogy bennük milyen emlékeket idéz meg ez a felvétel. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Géza van velünk a vonalban, jön az Anyám című felvétel Tarnai Kis Lászlótól, az édesanyjáról. Mit kell tudnunk, milyen emlékei vannak róla?
1: Hát itt is inkább tehát maga a nóta, az, ami rám és édesanyámra teljes mértékben vonatkozik. Én mondható, hogy 55 éves koromig gyerek voltam. 55 éves koromban lettem felnőtt. Sajnos szegényem akkor távozott, mert 15 kilométerre egy kis faluba laktak ők, ott születtem, és amikor hazamentem, egy héten általában egyszer, akkor mindig kisfiam voltam.
0: Igen.
1: És ez a nóta tényleg tartalmazza mindazt, ami egy szülő és a gyermeke között. Tehát az olyan szülő és az olyan gyermek, akik tényleg ragaszkodnak egymáshoz. Úgyhogy... Ezért választottam ezt a nótát. Tehát nem kimondottan olyan szempontból, hogy ez talán édesanyámnak a nótája volt, hanem inkább a mi kapcsolatunkat hűen fejezi be.
0: Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, amit most felteszek, de amikor elment az édesanyja, akkor nehéz volt elengedni?
1: Nehéz volt, természetes. Még mindig nehéz. De annak ellenére, tehát meg kellett érni. Az embernek az esze megértette, mert elég szép kort élt meg. De a szíve az sajnos még most is sokszor, hát főleg anyák napján, születésnapján, névnapján. Úgyhogy most is egy kicsit rezeg a hangom.
0: Igen, hallom is. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Jön tehát az Anyám című felvétel Tarnai Kis Lászlótól, itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Géza kedvenceik.

egy nóta, három élet, anyám. Itt a Dankó Rádióban nem sokára, teljes egészében lejátsszuk majd a sikerfelvételt, de addig még egy hölgy is mesél. Úgy hívják, hogy Erzsike. Őt várjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: szerelem tudja.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike a vendégünk, anyám. Tarnai Kis László felvétele forog. Az édesanyjáról ugye beszéltünk már a műsor kapcsán.
2: Igen.
1: Miért jön vissza még egyszer ez a felvétel, vagy ez a dal, ez milyen emlékeket azért idéz meg önben?
2: Én nekem nagyon emlékezetes, mivel első gyermek voltam, és már én az 56-os forradalmat megéltem falusi viszonylatban, de az apukám Pesten dolgozott az Üléji úton, ahol a szovjet katonák megkezdték a forradalom lövöldözést, az ágyú is ott volt a apukámék szállodájának az ajtajába, és mikor észrevették, azt se tudták, fejvesztve rohantak mindenfele, hogy ilyen hátsó kijárót találtak, és ottan ki menekültek, és nagy nehezen el tudott jönni haza, mert mondta anyukámnak, mikor hazajött, hogy hát csak egyedül az jutott mindig az eszébe, hogy ő neki haza kell menni, ő nem maradhat itt, mert neki 4 gyereke van otthon a feleségére hagyva.
1: Igen. Gondolom sok társának is ugyanez a
2: gondolatkör. Igen, a vasútnál dolgozott apukám akkor Pesten, és ez volt, hogy az Üllői úton voltak elszállásolva, és akkor ott kezdődött ez a szovjet dolog kezdete.
1: Igen. És milyen jó, hogy sikerült hazatérnie, ugye?
2: Igen. Mondta is, hogy hát azt nem kívánja senkinek, mert a peronon kapaszkodtak, mert annyi utas volt, hogy még a vonatnak a tetején is utaztak.
1: Megértem. Akkor hallgassuk meg a dalt, itt a Dankó Rádióban, az édesapjára és az édesanyjára is emlékezve akkor, jó?
2: Igen.
1: Tarnai Kis László felvétele forog, az Anyám című dal.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. Az Anyám című dalról beszélt Ancika, Géza és Erzsike. Holnap is folytatjuk, lesz tehát Egy Nóta, Három Élet, Zoltánt, Erzsikét és Renit látjuk majd vendégül. Hogy melyik felvételről beszélnek, az természetesen szokás szerint holnap délután 5 órakor derül majd ki itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 165. adása.

Bojki Sára kimagasló tehetségű fiatal énekesnő, aki a népzenében és a jazzben is megtalálta önmagát. A két műfaj közös nevezője a stílusos improvizáció a lételeme, amit sugárzó személyisége és hangjának számtalan színe tölt meg érzelemmel és értelemmel. Nagyon erős kötelék fűzi a zenéhez, elmondása szerint ilyenkor érzi, hogy igazán a helyén van. Legyen szó koncertről, műhelymunkáról, gyakorlásról vagy tanításról.

Bojkisára számára az improvizáció maga a szabadság. Az improvizációban testileg, lelkileg felszabadul. Mint mondja, a zenésztársak biztosítják a zenei folyamat stabilitását. Ő pedig felrepülhet a közönség fölé. Nagy részt fülből improvizál, vagyis többnyire előre hallja, milyen harmónia következik, és hogy milyen hangokat, fordulatokat tud használni abban a zenei környezetben. A népzene keretei szűkebbre szabottak, viszont úgy látja, abban is találhatók olyan apró részletek, amelyek beszippantják az embert.

0: Boly Kisára énekelt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tiszapárt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzetegységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza párt jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. Meringer Marci, Koli és a Blaha Luisiana Sziget fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en. A Duna Média szolgáltató tájékoztatása szerint egyre több előadóval sikerül megegyezni fellépésük közvetítéséről. Mintegy 900 fiatal vett részt a Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborin. A nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A jelenlévők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kutató űrhajósával, valamint Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok magyar paraatlétával is. Jelenleg 27 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 31-32 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk helyenként erős lehet a szél, hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az Operencián. A Dankorádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Dal a szélről, énekelte Lehoczky Éva, Lehár Ferenc Éva című operettjéből. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombat estét kívánok!

alakításában. Utána pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének birodalmába csöppenünk, ahol Vörös Edit és Domoszlai Sándor énekli a Ringo Válu Csengeri Violám című dalt. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Túl az Operencián.

0: Túl az Óperencián, itt a Dankó Rádióban. Tolnai Klári született Tolnai Rozália, kétszeres Kossuth Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1914. július 17-én született Budapesten. Első férje Rátonyi Ákos rendező, második férje Darvas Iván, Kossuth Díjas színművész volt. Tolnai Klári élete nem a főváros forgatagában kezdődött igazán, hanem egy csendes nógrádi falucskában, Mohorán, ahol gyermekéveit töltötte a család birtokán. Bár Budapesten született, a vidéki levegő, a természet közelsége és a falusi élet nyugalma határozta meg korai éveit. Édesapja Tolnai István dunaszentgyörgyi földbirtokos, és édesanyja Sies Eleonóra révén tisztes, módos családból származott. Két évvel idősebb bátyja, György, a katonai pályát választotta, hivatásos tisztként szolgálta hazáját. Tolnai Klári először Mohorán járt elemi iskolába, majd Balassagyarmatra utazott nap mint nap, hogy a polgári iskolát elvégezze. Később Nyíregyházán, az Angol Kisasszonyok Nevelőintézetében folytatta tanulmányait, ahol nem csak tudást, de tartást és eleganciát is kapott. Végül Debrecenben érettségizett egy felső kereskedelmi iskolában. Most hallgassuk Tolnai Klárit, aki gyermekkoráról és az iskolai évekről mesél.
1: Mezitláb, fáramászás, tehát egy olyan falusi életem volt, mint ma is, gondolom, a falusi gyerekeknek, amiért én nagyon hálás vagyok a sorsomnak, mert rengeteg frissességet, üdességet szív magában ilyen helyen az ember, amit soha nem fogok talán elveszíteni ezért, mert hogy falun nevelkedtem. Aztán innen hát elkerültem 14 éves koromban már Zárdába, már angol kisasszonyoknál végeztem kereskedelmit, elég messzire Nyíregyházára. Hát én tanítóni akartam lenni. Már ebben benne van egy kis színészet is, gondolom én, mert az, hogy másokkal foglalkozni, tehát másokat tanítani, vagy nevelni, vagy lényegében a színészet se más, egész lényegében. Nem más, nem tudni milyen okból, a szülők néha gyerekeiket olyan félre ismerik, vagy rosszul ismerik meg, csak számoláshoz nem értek, de ahhoz aztán semmit, pénzhez, számoláshoz, teljesen fordítottjára került a dolog, természetesen leérettségiztem rettenetes nehezen. Az már Debrecenbe, két évet Nyíregyházi Zárdába, két évet Debrecenbe, nemzeti női kereskedelmi iskolában. Elég beszáguldoztam gyerekkoromban az országot, mert közben a szüleim tönkre mentek, és Debrecenbe költöztek, tehát így mentem utánuk, és aztán Debrecen is magáénak tart, és Balassagyarmat is.
0: Tolnai Klárit hallottuk. Most pedig jöjjön egy parasztnóta ízesen, énekel Tolnai Klári. Megismerni a gyarmati menyecskét. Túl az Óperencián.

0: nagyobb gazdagságot keresek.
1: Dankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Tolnai Klári gyerekkorától kezdve énekelt és zenélt, majd rokona Bókai János szerkesztő bíztatására meghallgatásokon vett részt Rajnai Gábornál, Heltai Jenőnél és Hevesi Sándornál. A kezdeti kudarcokat főként erőteljes palusz tájszólása miatt Gál Béla filmrendező támogatása fordította meg, aki felfigyelt rá, és így filmszínészként kezdhette meg pályafutását a Hunnia filmgyárban. A szereplő válogatáson még Tolnai Róziként mutatkozott be, ám a rendező tanácsára végül az elegánsabb hangzású Klára nevet választotta. 1934-ben szerepet kapott a később legendássá vált Meseautó című filmben, és onnantól kezdve karrierje megállíthatatlanul ívelt felfelé. Hallgassuk, mit is gondolt erről később Tolnai Klári.
1: Nagyon nem szeretek filmezni, de azt hiszem, ebben nem állok egyedül. Nem hiszem, hogy van olyan kollégám, aki, ha őszintén magában néz és megkérdik tőle, hogy színpad-e vagy film, hogy a filmet választja, mint a mesterségének egyik kedvenc ágát. A filmen nincs reagálás, nincs közönség, nincs kapcsolat, nem tudom, hogy amit csinálok, hogy ezen majd nevetnek, jó ez. Hiszek a rendezőnek, ha hiszek. A rendező hisz bennem, ha hisz, és szerződtetett. De ez mind hónapokig tartó munka és gyötrelem után a moziba derül ki egyszer majd valahol, és javíthatatlanul, és visszahozhatatlanul, és nincs borzalmasabb, mint az ember egy kész filmjét végignéz, és lát benne 2-3 olyan pontot, hogy jaj, ezt nem így kellett volna. És reménytelen, menthetetlen, örökre ott van. A filmet csinálni lehet jót. Azt sajnálom, hogy például nem lettem filmrendező, vagy nem lettem operatőr, mert lényegében ez a két ember az, aki a művészi munkát igazán végzi.
0: Tolnai Klárit hallottuk. Amikor Jobb Dániel, a Vígszínház igazgatója 1934-ben szerződtette a 20 éves Tolnai Klárit ösztöndíjas tagnak, kikötötte, hogy a fiatal színésznő minden próbán ott legyen, figyeljen csendben a sötét nézőtérről, és tanulja meg a színpad mesterségét. Órákon át figyelje a nagyokat, hogy átvegye a színház hangulatát, átélje a szerepformálás, az átváltozás és a színpadi varázs megidézésének folyamatát. Most hallgassuk, hogy emlékezik vissza erre az időre Tolnai Klári.
1: Föllöktek a színpadra, én csak arra emlékszem, és álltam, mint a borjú az Újkapu. Előtt lent ült a nagy, hatalmas Jobb Dániel, aki akkor volt az igazgató, és a Hegedis Tibor, mint rendező. És nagy csend, aztán a sötétből egy hang, hogy na, gyerünk, mit tudsz? Mondtam, gépelni, könyvírni, gyorsírni, ilyen rémült hülyeségemben, nagyon humorosan hangzott, mondtam, mire nagyon elkezdett lent nevetni. Na, hát ez nagyszerű, hát akkor mit keresel itt? Mondtam, mert azt unom, és színésznek akarok. Ez vagy egy nagyon jól sikerült beszélgetés volt, és azt mondja, hát akkor egy verset, valamit. Mondtam, nem tanultunk, nem tudok verset, énekelni, nem tudok énekelni. Hát ez annyira meglepő volt, mert ilyen helyen mindenki nagyon tud mindent, olyan egyből monológot, igen, azt is minden, fejre is állunk, kézre is. Úgyhogy annyira semmit nem tudtam, biztos a kinézésem át, ugye, tetszett az igazgatórnak. Azt mondta, na hát majd itt maradsz, és majd megnézzük. Attól kezdve én ott voltam, mint úgynevezett ösztöndíjas növendék, nagyon pici szerepekkel.
0: Tolnai Klárit hallottuk. És most jöjjön a Meseautó című film híres betétdala Perczel Zita és Weigand Tibor előadásában. Meseautóban színezüst erdők során, túl az óperencián.

csak álom ezt talán. A boldogság után, már holnap mostohán, mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább.

túl az Operencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. Tolnai Klári apró, egymondatos szerepeken keresztül fokozatosan és folyamatosan lépett előre, miközben egyre inkább kibontakozott jellemábrázoló képessége. Boldog gyermekkora, kivételes tehetsége, valamint a Vígszínházban eltöltött kezdőévek során az akkori nagyok megfigyelése és a színpad iránti mély tisztelet együtt formálta pályáját. A színészi lét, a jelen izgatta, jelen lenni a színpadon, valósan és igazul, belső hittel és belülről fakadó átlényegüléssel. Tolnai Klári édesanyjától örökölte szépségét, melyet mosolygó szeme, belső kisugárzása és gazdag személyisége tett még egyedibbé. Ez a belső fény és kivételes tehetség emelte ki a korszak számos szép színésznője sztárja közül. Később bölcs, művelt, humanista asszonnyá érett, Thomas Mannt, Márait, Hanvas Bélát olvasott, és mélyen elmerült a keleti vallások és filozófiák világában. 1936-ban ment feleségül Rátonyi Ákos filmrendezőhöz, de kapcsolatuk a háború viharában a szétbombázott Budapesttel együtt omlott össze 1945-re. Lányuk, Rátonyi Zsuzsanna, 1940-ben született. Most csendüljön fel Rátonyi Ákos Katyi című filmjéből a betétdal, Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeménye, Ha már a nyár sem hoz csodát, énekel Tolnai Klári.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Akinek az Isten pénze sem elég, itt van egy kis olaj,

Kedves hallgatóink, a folytatásban Huszka Jenő Erzsébet cím operettjéből következik a Rózsám, Viruló kis Rózsám című dal Pándi Piroska előadásában. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Gregor József, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes basszistára, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetett érdemes és kiváló művészre, a Szegedi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk születésének évfordulóján, aki 1940-ben, a mai napon, augusztus 8-án született Rákosligeten. Gregor József eredetileg nem készült énekesi pályára. 10 évig hegedülni tanult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Rőszle Endre volt a mestere. 1959 és 1963 között a Magyar Néphadsereg művészegyüttesének tagja volt. 1964 és 1988 között a Szegedi Nemzeti Színház művésze volt. Első szerepe Sarastro volt Mozart a Varázsfuvola című operájában. 1976-tól a Magyar Állami Operaházban is rendszeresen fellépett. Az 1980-as évek végén debütált az Egyesült Államokban, a Portlandi Operában, ahol 2002-ig gyakran vendégszerepelt. Fellépett a Houston Grand Operában és a New Yorki Metropolitanben is, ahol 1994 és 1995 között 3 szerepben 18 alkalommal lépett színpadra. Külföldön mintegy 15 éven át énekelt. Főhajtással emlékezünk kivételes pályájára, magával ragadó egyéniségére és a magyar operajátszásban betöltött pótolhatatlan szerepére. Gregor József 2006. október 27-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most következik Jerome Kern és Bradányi Iván szerzeménye, Álmos folyó. Énekel Gregor József. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Tartsanak velünk holnap is, hiszen műsorunk főszereplője ezen a hétvégén a kétszeres Kossuth Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, Tolnai Klári. Hamarosan hírek következnek, ezután érkezik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra! Túl az Operencián!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzetegységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Réti Major és a Rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el. A közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. Már több mint 700 hektáron pusztít az erdő és bozót tűz a szerbiai Deliblati homokpusztán. A lángok nem csak az erdőt és a növényzetet semmisítették meg, hanem a Pannon-medence egyik legértékesebb ökoszisztémáját és számos ritka faj élőhelyét is veszélyeztetik. A szakemberek szerint a tűzeloltása után a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a terület képes lesz-e regenerálódni. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 24 és 31 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 30-31 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a családi nóták világában az andalgók és a csárdások egyaránt az emberi lélek legszebb rezdüléseit szólaltatják meg. Az andalgó dallamok a szerelem, a vágyakozás és a kedves emlékek hangján szólnak, míg a csárdások a magyar virtust, az életörömöt és a szenvedélyt hozzák közel a hallgatóhoz. Adásunk nyitányában elsőként a 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben című nótánk csendül fel, Varga Jenő és zenekara kíséretével Csík József énekel. A felvétel a Jó ebédhez szól a nóta stúdió koncertünkön készült 2025. októberében. Majd 60-i kis Gyöngyi érkezik, a Dankó Rádió 2023-as Magyar Nóta díjas előadó művésze. Berki Péter és zenekara kíséretével csendül fel a csárdás, ez a legény most kezd nékem tetszeni. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók és neves művészeink nótás dalos történetei itt a családunk nótáiban.

0: hanem a szívünkben is tovább élnek, egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedves nótájában, egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. A folytatásban Ihász Lajos osztja meg velünk nótás dalos élményeit.
1: Kedves Lajos, menjünk vissza a családi gyökerekhez. Honnan ered a nótás dalos szeretet, a nótás dalos derűs kedv?
2: Hát igen, jó, másra vissza kell menni valóban a gyermekkorhoz. Hát én egy nagyon szerető családba nőttem fel, mert hát a nagyapáim is, az édesapám is, hála jó égnek, nagyon jó énekhangra áldotta meg őket a teremtő. Nagyon sok gyönyörű nótát hoztak a családba, az én számomra pedig, hát ezek a mai napig is úgymond kincsek. Pápa Salamonból származom, ez egy nagyon csodálatos kis ékszerdobot, pápa és a Somló hegyközi területen van pápától 14 kilométerre. Amikor jöttek hozzánk ünnepekkor, előjöttek a gyönyörű nóták. Szépen száll a fecske odafent a levegőbe. Kérdem tőle, láttad-e a szeretőmet? Láttam bizony, nem is olyan nagyon régen, Marosvásárhelyen úgy átlegeltett a réten többek között. Vagy a másik nagypapámra, ha emlékszem, ő meg a olasz fogságba tanulta azt a szép nótát, hogy messze-messze Kíkországba. Számomra addig mind ismeretlenek voltak, de nagyon szívesen hallgattam őket. Kellemes bizsergéssel töltenek el, hogy jóra emlékezni.
1: Lajos hogyan vitte tovább az örökölt családi nótákat, a nótás dalos szeretetet? A mindennapokban milyen szerepet játszanak a magyar nóták, a magyar dallamok?
2: Gyerekkorunkban a nővéremmel iskolai énekkarban énekeltünk, de hogy a könyvben is olvastuk a Jókainak a nagyon jó könyvében, hogy mire megvénülünk, addigra azért visszatérnek azok az eredeti többek között, hát az éneklésben, a nótában, és most valóban, mire én is 70 éves lettem, nyugdíjas, ki mit tud, amit Siófokon rendeztek. Bátorkodtam jelentkezni, nagyon nagy doppingot kaptam, mert egy kiemelt aranyat adott a tisztelt zsűri. Ez tavaly évben volt, 2025-ben volt májusban Siófokon. Hát azt már tovább turbótodott, hogy úgy mondjam, én nekem ez a dopping, mert itt a falunkban itt megtudták, hogy én miben vágtam a fejszém. És akkor ilyen falunapon, meg idősek napján különböző helyeken, így én is hát énekelek. Van egy kis nagyon helyes csapatunk, a nyugdíjas örömtánc csoport, a tánc tudásunkat is szeretnénk megmutatni. Meg én meg még hát énekelek két éneket, most arra készülök. Ez nem voltam én soha szegény, a Bojtor Imrének a nagyon szép nótáját, és a Jákó Vera szerelemből, sokan elég nótáját, ezt szeretném majd előadni. Hát most egy nagy titkot négy szem közt elárulok, hogy feleségemnek szeretném ajánlani ezt a két nótát, már most múlt a házasság évfordulónk, tetszeni fog neki szerintem.
0: Folytatjuk a nótázást itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink! A családi nóták különleges kincsei, népzenei és nótakultúránknak. Olyan dallamok ezek, amelyek nemzedékeken át elkísérték a családokat örömben és bánatban, ünnepi asztalok mellett és meghitt esti beszélgetések során. Most két szép nóta következik, előbb egy vallomás az életről és a belső gazdagságról. Nem voltam én soha szegény, Bojtor Imre énekel Balogh Albert és zenekara kíséretével. Ezt követi egy lendületes csárdás, amely azt üzeni, hogy a szeretetből és a szerelemből soha nem lehet elég. Szerelemből sosem elég a nóta címe. Kalina Enikő énekel Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Ez a felvétel a Dankó Klub aradi rendezvényén, az Aradi Kultúrpalotában készült 2022. szeptember 28-án az Aradi Magyar Napok programsorozatának időszakában.

0: Kedves hallgatóim, kalandozzunk együtt a folytatásban is a magyar dallamok gazdag világában. A családunk nótáival 20 óráig a mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Most Dolcs Péter mesél legkedvesebb magyar nótájáról. A népszerű énekest a zene iránti vonzalma és a hagyományos magyar zenei műfajok iránti szeretete vezette a pályára. Szülei és nagyszülei ültették szívébe a muzsika szeretetét, és indították el énekesként.
1: Dúcs Péter vagyok, énekes. Édesapámmal vasárnaponként rendszeresen nagyon-nagyon sokat hallgattuk a Jó ebédhez szól a nóta című műsort. Amikor leültünk borozgatni, azért csak-csak előkerült egy-egy magyar nóta, és azok közül is a nagy kedvence az Akácos út.
0: Kedves hallgatóink, csendüljön fel idősebb Kalmár Tibor leghíresebb nótája, az Akácos út, a 2023-as év magyar nótája. Most a 2023. december 21-én a Magyar Zeneházában rendezett Dankó Gálán készült felvételt hallhatják. Az előadó a magyar nóta egyik kiemelkedő művésze, a 2023-as Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett Bokor János, akit ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér. Az Akácos út után egy vidám, tüzes, friss csárdás következik. A Jó a lány, szép a lány, a magyar nóta derűs, életigenlő világát idézzük meg, ahol a fiatalság, a szerelem és a jó kedv találkozik. Az előadó Dúcs Péter, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

Csavargott egy cigány, megszólítám, de jó, hogy megtalál.

0: kocsma szorgány. Akkor aztán szidja őket rakásra, hogy a fején rajta van ott a párta. Jó a lány, szép a lány, egy néha harabósba szorgány.
1: Dankó Rádió, Durban FM 106,4, a magyar zene rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén ezúttal Sándor Pétert köszöntjük, a Gondel Művészeti Díjas és többszörös Honti Díjas színművész énekes Kecskemétről indult, és mára a magyar zenész színházi élet egyik meghatározó alakjává vált. A Budapesti Operett Színház, a Madách Színház és számos hazai, valamint határon túli teátrum közönsége is jól ismeri sokoldalú alakításait. Művészetét a szenvedélyes jelenlét és a mély érzelmi kifejezés jellemzi. Egy korábbi interjú részletben Sándor Pétert halljuk.
1: Az annyira nem motivál, hogy most megvették a jegyet. Nekem nem ez a motivációs tényező, hanem az, hogy azért vagyok itt, hogy adjak. Ha fizet érte, nem fizet érte, engem az nem érdekel. Ha ketten vannak ott, engem ez nem érdekel, hogy adjak valamit, hogy valamit, ami lehet, hogy az ő életében probléma is, elindít benne valami csatornát a felé, hogy foglalkozzon önmagával, mert nekem is adott, és nekem gyerekként abban az időszakaimban nekem ezek hatalmas boldogság volt. Mint ahogy én átélek valami fájdalmat, igazságtalanságot, én azt soha nem tudom elkövetni másra. Már más, amikor édesapámat reprodukálom, amit gyerekként megéltem, és akkor, amikor ösztönszerűen így átveszem a hangkordozását, és akkor mondta az egyik barátom, hogy figyelj már, te miért beszélsz így? Úristen, olyan vagyok, mint apukám.
0: Kedves hallgatóink, a Sándor Péter tematikus hétvégénken itt a Dankó Rádióban. Most Róma felé vesszük az irányt, az örök városba, ahol a történelem, a művészet és a szenvedély évszázadok óta kéz a kézben jár. A Kolosseum árnyékától a Trevi kút csobogásáig minden utcasarok egy-egy történetet mesél, miközben a város ma is ugyanazzal a varázslattal fogadja az érkezőket, mint egykor a császárok és a zarándokok idején. Ebbe a különleges hangulatba illeszkedik következő felvételünk is. A Budapesti Operett Színház 2023-as szilveszteri gáláján csendült fel a Monte Cristo grófja című musical egyik részlete, amelyet Szomor György zenéjére és Posgai Zsolt szövegére írtak. A felvételen Kocsis Dénes és Sándor Péter közreműködik. Mai tematikus hétvégénkkel Sándor Péter közelgő születésnapját is köszöntjük. A művész 1988. augusztus 9-én született. Következik tehát a Róma című dal a Monte Cristo grófja musicalből.

0: otthonáit hallják. Ezen az estén azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. A folytatásban debreceni hallgatónk Kohut Margitka mesél nótás dalos világáról, a családjától örökölt dalairól.
1: A nótás dalos kedv, ez gyermekkoromtól ered. 4 éves korom óta én benne voltam a mulatozásokban, a családi ünnepségekben, és szépen végig kísért engem. És 2012. december óta állandó tagja vagyunk itthon a Tankó családnak. És mindig hallgatjuk. 3 rádió van a telkünkön, amerre megyek, mindenütt hallgatom.
0: Hogyan határozza meg az önök mindennapjait a Tankó rádió és a legkedvesebb nóták?
1: Reggel, ahogy felkerülünk, mi már bekapcsoljuk, és ahogy meghalljuk a nótát, nekünk jó kedvünk lesz. Amerre megyünk, mondom, mindenütt hallgatjuk, és minden egyes nótát már megismertünk, a férjem is megismert, és Tudorásza is, aki nem ismerte ezelőtt jó néhány évvel még. Más közegben nőtt fel, mást hallgattak, és ugye mióta együtt vagyunk, megszerettettem vele a magyar nótát. Ez úgy kezdődött, hogy megismerkedésünk után elmentünk egy szépasszony völgyi borozóba. Ott húzta a cigányzenekar. Egy 20 fős fiatal társaság, egyetemisták voltak. Olyan szépen mulattak, és mondom, hogy oda mehetünk közéjük. És azok a fiatalok minden nótát ismertek, és akkor mondom a férjemnek, hogy nézd meg, ilyen fiatalok, 20 évesek, 10-20 évesek voltak, és így ismerik minden nótát, és valahol ott szerette meg, mert annyira tetszett neki ez a csapat, olyan gyönyörűen énekeltek, és meghallgatta a szöveget, ami nagyon-nagyon lényeg egy szép nótánál, hogy miről szól. Például a piros rózsák beszélgetnek. Hát annak milyen gyönyörű szövege van. Mindig kérem ezeket a mai fiatalokat, hogy hallgassátok meg, hogy miről szól.
0: Vannak-e még ilyen kedvencek, amelyek akár közös kedvenc a férjével együtt?
1: Hát a lakodalom van, ami utcánkban, meg vegyesen, andalgó, csárdás vagy hallgató. Nekünk különben most már szinte mindegy, hogy mit hallgatunk, csak hallgassuk, mert szerettünk mindent. Ezt tanulta meg ott legelőször.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyik legszebb sajátossága, hogy a természet képein keresztül tud mesélni az emberi érzésekről. A rózsa a szerelem, a hűség és a remény jelképe, ezért nem véletlen, hogy oly sok nótában kap főszerepet. Most Rigó Mónika előadásában hallhatjuk a Piros Rózsák Beszélgetnek című hallgatót, ifja Bergi Béla és zenekara kíséretével egy 2021-ben készült felvételről. Ezt követően pedig vidám lakodalmi hangulat költözik műsorunkba. Melis György énekli a Lakodalom van a mi utcánkban című csárdást. Tartsanak velünk!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzené.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a családi nóták a magyar dallamok gazdag világában. A folytatásban Szóka Júlia operett primadonna énekművész van legkedvesebb magyar nótájáról. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett énekművészi diplomát 1988-ban, majd a Fővárosi Operett Színház meghatározó művészeként számos emlékezetes alakítással gazdagította a magyar zenés színjátszást. Most pedig hallgassuk szeretettel Szóka Júliát, aki felidézi azt a magyar nótát, amely különösen közel áll a szívéhez.
1: Szóka Júlia vagyok, énekművész, zenepedagógus. A mi családunkban mindenki nagyon imádta a nótát, együtt énekelt a család szinte. Az édesapám kedvenc dala a Marosmenti fenyveserdő aljában, miután Fenyőfön született, és hát ezt nagyon szerette, ezt a nótát.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában minden dallam egy történetet őriz, emlékeket, tájakat, emberi sorsokat és érzéseket. Vannak nóták, amelyek a szülőföld szépségét idézik, mások pedig az életörömöt, a büszkeséget és a magyarság szeretetét éneklik meg. Most egy gyönyörű hallgatóval indulunk a Marosmente fenyvesei közé. Benedekfi Katalin énekel Balázs József és zenekarának kísér. Ezt követően pedig Szóka Júlia énekli a temperamentumos csárdást, Rózsabokorban jöttem a világra, egy dal, amely derűvel, büszkeséggel és életigenléssel szól hozzánk itt a Dankó Rádióban.

piros, az a pici barna piros menyecske, az sokkal

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában, ahol a muzsika nem csak szórakoztat, hanem emlékeket idéz, családi történeteket őriz, és összeköti a múltat a jelennel. 20 óráig ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál, lassú csárdás csendül fel. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzserek D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető Erdély

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
4: Ez nem magának való társaság.
3: Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzetegységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Június végéig meghosszabbítja a kormánya a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esetekhez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. A forgalmi ügyeletes észlelte a megriadt emlőst, értesítette az érkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte az utasokat, hogy szálljanak vissza a metrókocsikba. Ekkor az állat is beszállt a szerelvénybe, majd lement a sínek közé és behúzódott a jármű alá. A szakemberek megpróbálták befogni a riadt vadat, de sérülése miatt végül lelőtték. Életveszélyes gyalogát kelni a Dunán a Szigetfesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán, a fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes, ezért a helyszínen kerítést helyeztek el és rendőri felügyeletet biztosítanak. Egy sporthír. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon, az összesített egyéni teljesítmények alapján. Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka pedig a negyedik lett. Végül pedig az időjárásról. Jelenleg 22 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 29-30 fokot mérnek. Ma még élénk helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. 20 óra, 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: vagy egy falást enned adni, egy csepp vízzel megkínálni.
1: Jó estét kívánok! Augusztusban még javában tart a táborszezon. Például Kallós Zoltán szülőfalujában, Válaszúton ma ért véget a kézműves tábor, holnap pedig indul a nemzetközi népzenei és néptánc tábor. Nem tudom, hogy aki most kap észbe, annak érdemese még jelentkezni, illetve útnak indulni, de ha szétnéznek az interneten, biztos találnak még akár Erdélyben is népzenei, néptánc, illetve kézműves tábort, ahova érdemes ellátogatni. S mindehhez kedvcsinálóként ma esti Táncházban című műsorunkban Kallós Zoli bácsi énekel, illetve olyan vidékek zenéiből, eredeti felvételeiből hoztam néhányat, melyeket a Kallós Alapítvány Válaszúti táborában lehet a jövő héten elsajátítani, megtanulni, vagy legalábbis belekóstolni. Milyen is a mezőség egyes falvainak zenéje és tánca. Nem véletlen tehát, hogy Zoli bácsi énekével indult Táncházban című műsorunk, s most következzenek az eredeti felvételek. A mezőkeszői Tóbiás József és zenekara játszik Ritka Magyart, aztán Horvátné, Tóbiás Anikó és Tóbiás Dániel énekel, akik szintén mezőkeszői lakosok. Aztán újra a mezőkeszői Tóbiás József és zenekara játszik magyart vagy négyest, hiszen mezőkeszű táncaival ismerkedhetnek meg azok, akik holnap ott lesznek Válaszúton, mint a népzenei és néptánctábor résztvevői.

0: az az anya, kinek két fia katona.
1: Az az ügyes magyar gyerek, aki sohasem kesereg, kesereg.

Ismét a 100 éve született népzenekutató Kallós Zoli bácsi énekel, most mezőségi kontyoló dalokat az Ökrös Együttes kíséretével.

0: Ma esti Táncházban című műsorunkban a 100 éve született néprajzkutató Kallós Zoltán szülőfalujában válaszúton megrendezett népzenei és néptánctábort ajánlom figyelmükbe, s a zenéket olyan vidékekről választottam, melyeknek zenei és táncos örökségét ebben a táborban megismerhetik a résztvevők. A széki, ördöngös, füzesi és mezőkeszői táncanyag mellett boncidai táncokat is tanulhatnak a tábor résztvevői, így most a Boncidához közeli válaszútról Szabó Ferencné énekel, majd Pusztai Sándor és zenekara húz Ritka Verbunkot és Ritka Csárdást Táncházban című műsorunkban.
1: Jaj!

ismét Kallós Zoli bácsi énekel, most szülőfalujának válaszútnak dalait. Énekét ismét az Ökrös Együttes kíséri Táncházban című műsorunkban.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban azon falvak zenészeinek muzsikáját hallották, kiknek repertoáriával és természetesen a falu táncaival a most kezdődő mezőségi népzenei és néptánc táborban ismerkedhetnek meg. A Kallós Zoltán Alapítvány nagymúltú táborában természetesen a mezőség talán leghíresebb falujának, Palackának táncdallamai is felcsendülnek, így e falu dallamaival zárul Táncházban című műsorunk. A most következő énekes felvétel adatközlőit sajnos nem sikerült kinyomoznom, utána pedig a híres palackai zenész dinasztia tagja Kodoba Márton, illetve fia Kodoba Florin muzsikál. Kodoba Florin ma már fiaival muzsikál, ezen a felvételen viszont édesapjával játszik, közreműködik Kodoba Lőrinc, Moldován István és Kovács Márton. A magyar palackai táncfolyamat részletei előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Újabb Táncházban című műsorunkat holnap este 8 óra 4 perckor hallhatják, vagy megtalálják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Jó estét kívánok, a Danko Rádióban indul a Népek dalai világzenei magazinunk. Nigériába megyünk elsőként, aztán pedig magyar világzenével folytatjuk hamarosan. Torres Dani és Fekete Bori jönnek, közös zenei produkciójuk a Kis Kecelányom című népdal egy modern feldolgozásban 2021 márciusában jelent meg ez a lemez. A dalt Torres Dani készítette, a tradicionális népzenei elemek modern hangzás ötvöződnek. Hamarosan hallgatjuk tehát Torres Dani és Fekete Bori felvételét, jön a Kis Kecelányom. Aztán pedig egy haiti származású, jelenleg Montrealban élő kanadai ütőhangszeres jön. Daniel Bellegarde önállóan tanult meg hangszeren játszani. Zenéjében elgondolkodtató módon kezeli az Európa és Afrika közötti 19. századi mélyen igazságtalan hatalmi viszonyokat. Az ő muzsikáját hallgatjuk. Daniel Bellegarde is érkezik tehát ebben az órában. Tartsanak velünk, ez a Népek Dalai világzenei magazinunk itt a Danko Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. Talán nincs is hazánkban olyan, aki ne ismerné a különlegesen szép népdalt, a Kis Kecellányom címűt. A szerencsések már esetleg édesanyjuktól is megtanulhatták, de az óvodai éneklések, iskolai énekóráknak köszönhetően egészen biztosan sokunk fülének már gyerekként ismerőssé vált a kedves kántáló dallam. A dal szövege különleges ünnepléshez kapcsolódik, a mennyasszony öltöztetéséről szól. Érdemes tudni, hogy a méltán népszerű refrénben a kece szó nyelvjárásaink alapján több jelentésű lehet. Vesszőből font, halásszerszámot is jelent, de rossz, életlen baltát és a csizma lehúzását megkönnyítő eszköz elnevezéseként is használták. A Kis Kecellányom népdalban azonban inkább valamilyen kedveskedő gyermeknyelvi szóként azonosítható. A dal gyakran megihleti hazánk és a világ zenészeit is, nagyjából évente újraértelmezik jazzben, hip-hopban vagy világzenei alapokon. Ezúttal az egyik országos tehetségkutató második szériájában ismerté vált énekes, Torres Dani dolgozta fel a 2020-ban Junior Prima díjat kapott népdalénekessel, Fekete Borival karöltve. Tőlük érkezik most a dal, Kis Kecellányom, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Daniel Bellegarde egy haiti származású, jelenleg Montrealban élő kanadai ütőhangszeres következik, aki 1984 óta van jelen a zenei életben. Önállóan tanult meg hangszeren játszani, majd többek között Yaya Diallo és George Rodriguez segítségével csiszolta tovább tudását Kanadában és Franciaországban. Bellegarde stúdiózenészként több mint 50 albumon szerepel, és számos film és televíziós reklámzene szerzője. Első szólóalbuma 2017-ben jelent meg, mely a nyugat-indiai zenén alapuló gyermekkori emlékeit dolgozza fel. Ez az album elnyerte a 2018-as Global Music Award díjat, és jelölték a kanadai népzenei díjakra és az amerikai független zenei díjakra is. 2022-ben tért vissza a Pastoral című albummal, amelyen haiti gyökereit ötvözi a kelta és a brazil zenei hatásokkal, egy időutazást kínálva a hallgatóinak. A lemez központi témája a kultúrák keveredése és annak hatásai világunkra, valamint elgondolkodtató módon kezeli az Európa és Afrika közötti 19. századi mélyen igazságtalan hatalmi viszonyokat. A Pastoral is elnyerte a Global Music Award díjat. Bellegarde pályafutása során számos elismerést kapott, többek között kétszer nyerte meg a Félix díjat, a legjobb világzenei album kategóriában. Műsorunkban szívesen mutatjuk be ezt a kivételes tehetséget és igazán színes, sokrétű művészetét. Jön tehát Daniel Bellegarde itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Érkezik egy lengyel formáció. A Kasubski Zespot Piesni Itánca Serekovice. Ők jönnek, a kaszub kultúra jelentős képviselői. Az együttes 1980-ban alakult, eredetileg helyi lakosokból, többek között kézművesekből állt, de ma már inkább gimnáziumi, középiskolai diákok és egyetemisták alkotják a formációt. Az együttes repertoárja rendkívül változatos, magában foglalja a kaszub és a krakkói folklór elemeit is. Az évek során a zenekar számos nemzetközi és világzenei fesztiválon is részt vett, így Európa szinte minden részén és Ázsia egyes részein is színpadra léptek, és gyakran képviselték régiójukat és országukat nemzetközi turisztikai kiállításokon. Ők jönnek, a Kasubski Zespot Piesni Itánca Serekovice. A népek dalaiban, világzenei műsorunkban, Lengyelországból, a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a világzenei magazin szól éjfélig, a népek dalai. Hamarosan Goran Bregovic felvételével megyünk tovább. Jó estét kívánok mindannyiuknak. A balkáni zenei paletta ikonikus alakja Goran Bregovic. Jelenleg Párizsban él, de szívét és művészetét a Balkán mély kulturális gyökerei határozzák meg. Őt hallgatjuk hamarosan tehát, és jön egy Grammy-díjas amerikai énekesnő, Rhiannon Giddens, hegedűn és banjón is szeret kísérletezni. Elvégezte az Észak-Karolinai Természettudományi és Matematikai Iskolát, és operaéneklést is tanult. A Rhiannon Giddens érkezik tehát az USA-ból az óra folyamán. Tartsanak velünk, ez a népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. Goran Bregovic, a balkáni zenei paletta ikonikus alakja, aki Párizsban él, de szívét és művészetét a Balkán mély kulturális gyökerei határozzák meg. Emir Kusturica filmjeihez írt filmzenéivel vált világszerte ismerté, és a 2009-es Alkohol című albumával a balkáni életérzést és zenei kultúrát hozta közelebb a világhoz. Operája az Orfeo di Bregovic egy modern korba helyezett lírai és táncra perdítő mű, amely az őszinte emberi érzelmek és a kulturális sokszínűséget ünnepli, amely központi szerepet játszik a művész alkotásaiban. Így persze Bregovic nem csak a zenélésben, hanem a kultúrák közötti párbeszédben is aktív szerepet vállal. Zenéje által hídépül a különböző nemzetiségek között, amely erősíti az összetartozást és támogatja a kulturális sokféleséget. Ezt az üzenetet tolmácsolja 2023-as albumának címadó dalában is. A The Belly Button of the World című dallal ismét megmutatja zenei sokszínűségét. A klasszikus klezmer és orientális hegedűjátékot egyesíti a keresztény zsidó és muszlim hegedűjáték hármasát ötvözi, így teremtve egyedülálló hangzást. Egyes kritikusok szerint egy himnusz született a dallal, melyben nem csupán szórakoztat, hanem mély kulturális értékeket közvetít, és az egység erejét hirdeti. Meg is hallgatjuk a szóban forgó felvételt. Jöjjön tehát a The Belly Button of the World Goran Bregovic előadásában itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Bankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat egy Grammy-díjas tehetséggel, Rhiannon Giddens amerikai énekesnővel folytatjuk, aki az éneklés mellett hegedűn és banjón is szeret kísérletezni, de nem csak a zenében szereti képezni magát, az élet más területén is keresi a kihívásokat. Például elvégezte az Észak-Karolinai Természettudományi és Matematikai Iskolát, és operaéneklést is tanult. Most következik egy olyan dal tőle, amelyet az olasz multi-instrumentalistával, Francesco Turizzivel közösen készített. A két művész a korong egy részét távmunkában készítette, az énekesnő az Egyesült Államokban, az olasz művész pedig Olaszországban ötletelt. A munka arra is jó volt, hogy közben rájöjjenek arra, hogy az Atlanti-óceán két oldaláról is tudnak hatni egymásra. Ráadásul a távolság még újfajta plusz kreatív energiákat adott hozzá a zenei végeredményhez. Jön tehát Rhiannon Giddens felvétele itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.
1: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban.

népek dalai. Különleges zenék a Dankó Rádió világzenei magazinjában minden este 9-től éjfélig. Acsia.

J'avais convoqué cohorte d'anges

0: laisse mes traces à son passage.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Világzenei magazinunkat új fejezetet nyitott a hagyományos balkáni zene történetében a következő előadó. A zenekritikusok világszerte a műfaj felforgatójának, újraélesztőjének és megújítójának is nevezik. A szarajevói Damir Imamović a balkáni zene kevésbé ismert arcának mestere. A nehéz szívű, szívszorító szevdádalok egyik legnagyobb alakja. Az énekes különböző formációkban, Párizstól Washingtonig a világ legrangosabb koncerttermeiben lépett már fel. Zenész családba született 1978-ban, apja basszusgitáros, producer, énekes és író volt, míg apai nagyapja legendás zenész és tradicionális bosnyák folkénekes volt. 15 évesen kezdett gitározni, de kirándulást tett a filozófia felé is. Kutatja is kedvenc stílusát, a szevdát, ami a török megszállás alatt született, és keveredik benne a keleti hatás a hagyományos szláv, illetve európai dallamokkal, és hangulatában, életérzésében hasonlít a portugál fadura. Valahol úgy fogalmazták meg, a szevda nem pusztán melankólikus zene, hanem egy eszköz, amely a távollét utáni vágyat a jelen ünnepévé alakítja. Damir Imamović már is jön tehát a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, itt a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Oszibisza és a Happy Children, ezzel indítjuk egy 1972-es felvétellel ezt az órát, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják hamarosan magyar világzenével. Az ötödik évszak jön, a zenekar nevét egy rendkívüli januári időjárás ihlette, amikor hó, napsütés és szél váltogatta egymást rövid időn belül. Ezt Sündi, azaz Csóri Sándor ötödik évszaknak nevezte el. Ők jönnek tehát az ötödik évszak hamarosan. Az óra folyamán pedig játszunk majd finn világzenét. Jön a Vártina, a zenekart egyébként sokan a finn népzene ékkövének tartják. Egy olyan dalt hallgatunk tőlük, amely egy régi esküvőjének újra gondolt változata, amelyben a mennyasszony először érkezik új falujába. A dal címe Külű. Jön tehát a Vártina nem sokára itt a Dankó Rádióban. Elsőként azonban, ahogy ígértem, jöjjön az Oszibisza és a Happy Children, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják.

0: hace fabricar sueños. Lo que uno hace fabricar sueños.
1: A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az ötödik évszak zenekarral megyünk tovább, amelynek egyik oszlopos tagja Csóri Sándor Sündi, a hazai népzenei élet egyik legmeghatározóbb alakja. Több sikeres formációban működött közre, többek között a Buda Folk Bandben is. Az ötödik évszak elnevezés egy véletlenből fakad. Állt valamelyik januárban a teraszon, és egyik pillanatban esett a hó. A másikban sütött a nap, majd feltámadt a szél. Erre mondta, hogy ez már az ötödik évszak. A cím az ember és természet közti kapcsolatot is hivatott jelenteni, hogy egyik a másikra bizony-bizony hatással van. Énekesnőjük a francia-magyar Isabella Cossanál, aki Párizsban született, azonban az édesanyja részéről magyar identitást is kapott. Jó pár éve a Buda Folk Band vendégeskedett egy külhoni fiataloknak meghirdetett programban. Isabella az ő mentorálásuk alá került. Mindössze 16 évesen. Akkor és ott eldöntötte, ha ő folytatja a zenei pályát, a későbbiekben számítana rá. Az ötödik évszak zenéjében a francia chanson hangulata is megjelenik. Mélyebb értelemben az európai kultúra fontossága kap hangsúlyt, jelezve Közép-Európában mi is Európa részét képezzük. Mi több, nem egy Nyugat-Európában már elfeledett dolgot őrzünk meg zeneileg. Ők jönnek tehát az ötödik évszak itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat, Lengyelország délkeleti részéről, a Kárpátok Pereméről, ahol a lengyel-ukrán-szlovák határ találkozik, érkezik a következő formáció, a Verni Hórá. A dalok többsége, amelyek mindegyike egyébként ukrán nyelvű, abból a sok kötetes gyűjteményből származik, amelyet Oscar Kolberg etnológus készített még a 19. században szerte Lengyelországban. Ahogy hamarosan hallhatjuk is, Daria Kossek énekesnőnek erős, energikusan kifejező hangja van, amely szervesen összeolvad azzal a hipnotikus zenével, amely évszázadokat repít vissza minket az időben. A dalok szövegei manapság is igen aktuálisak, hiszen az emberi kapcsolatokról szólnak, és sokszor megjelenik bennük a férfi hűtlenség, a szerelmi vágyakozás, és sok esetben a testi erőszak is. De repertoárjukban karácsonyi dalok is szerepelnek. Ők tehát a Verni Hórá itt a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban. Mert

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Vártiná zenekart sokan a finn népzene égkövének tartják, és ezt a címet nem véletlenül érdemelték ki. Pályafutásuk több mint 4 évtizede alatt végig élen jártak a karjalai hagyományok kortárs újraértelmezésében. A zenekar védjegye a 3 énekesnő. Lehengerlő, pengeéles, de mégis harmonikus előadásmódja egyszerre idézi meg a tradíciókat és szólítja meg korunk közönségét. A Vártiná nemzetközi sikerének kezdete 1991-re tehető, ekkor indultak világhódító útjukra, és azóta bejárták a legnagyobb világzenei színpadokat. 2025-ben jelent meg Külü című anyaguk, amelynek címadó felvételét hallgatjuk hamarosan. Ezt a lemezt mutatták be hazai közönség előtt hatalmas sikerrel a Vomex 2025 megnyitóján, ahol az európai világzenei széna legnagyobb eseményén ünnepelték a finn zene sokszínűségét. A következő dal egy régi esküvőjének újra gondolt változata, amelyben a menyasszony először érkezik új falujába. A feszültség, az elvárások és a belső erő pillanata ez, amelyet a Vártiná sodró lendülettel és mély érzelemmel idéz meg. Jön tehát a Külü című felvétel a Vártiná zenekartól Finnországból. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Hát, so.

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Lidi néni ne tudja meg, de csuhalja.

to hire.

na na na na.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a Dankó Rádió 20 csak prímását. Ebben a pillanatban el is kezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Ezt a közös 60 percet Szóka Júlia és Budai Sándor zenekarának felvételével kezdjük. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2021. októberében Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária hallgatójából, amikor majd nem leszek már. Utána Írtam én levelet a császárnak címmel Szentendrei Klára dalolja Dóczi József andalgóját. Kellemes időtöltést kívánok!

Hűvösebb van már, ősz kezd lenni. Ifjabb magyar Imre dalát nem sokára a Versendi Kovács József Tambura zenekar játsza el 2016-ból. Előtte egy 2018-as felvételről Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frisse szól, Hajnalom, Csillagom, Pándi Piroska és ifjabb Berki Béla zenekarának előadásában. Most pedig jöjjön egy csádás, csak úgy mondom magának. Sallai Misi dalát Buta Árpád Attila énekli, akinek már is Jónás Géza zenekara muzsikál.

0: és Egerszegi Géza csárdásával érkezik. Szerelemből sosem elég. Ez a felvétel egy Dankó Klub alkalmával készült, méghozzá az Aradi Kultúrpalotában 2022. szeptemberében. Előtte két Thália színházbéli Dankó Klubos felvétel is elhangzik. Az egyik Nádasdy László és Balázs József zenekarának felvétele, Sudár magos a nyárfa teteje. Előtte pedig Ábrahám Pál és Mihály István örökzöldje szól, a Lila akácok. Már is Pere János énekel, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál.
1: Lila akácok.

amikor egymást szeretni nem szabad. Sudár

Daru madár fenn az égen. Huszka Jenő és Martos Ferenc Gőbaba című operettjéből Mújkó nótájával folytatjuk. A Gypsy virtuózó Bősi Szabó Lászlónak muzsikál. A felvétel a Vámos Szabadi Zenekápolnában készült 2010-ben. Majd a Duna Televízió egyik felvételéről Erdély Mihály csádását halljuk, országúton hosszú a jegenyesor. Ifja Berki Béla és zenekara Tarnai Kis Lászlónak játszik majd. Itt, és csak is itt, a Dankó Rádióban.

0: Klasszikó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.
1: Országúton hosszú jegedes volt, hosszú a jegedes volt hazáig. Csizmár sarka százszor is lekopik, egy százszor is lekopik.

Búscsak Prímásunkban még egy fél órán keresztül tarthatnak velünk. Cudar ez a világ címmel nem sokára egy csárdás szól Dóri József és Olá Kálmán zenekarának előadásában. Kis Angyal Ernő nótája után Tegzegerber Miklós frissére kerül sor Icipici kis galambom címmel. 1998-ból Nógrádi Tóth Istvánt és Sárközi Béla zenekarát halljuk. Majd a Cigány fantáziát, mely Farkas Gyula szerzeménye, Juhan János és zenekara játssza el.

ez a világ mindig talál hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húszatom, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Eddig minden babám az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát.

Nékem olyan asszony kell. Bíber Gyula frissével hamarosan Bányai Márton és Németh Csicsó József zenekara örvendeztet meg minket. Előtte Pete Lajos és Nádor Jóska csádása szól Hallja maga barna Szánta Ildikótól. Repülj, repülj, hétpettyes Katica bogárka. Kovács Károly és Kalmár Tibor andalgóját is meghallgathatjuk, méghozzá egy 2014-es felvételről, Kalcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában. Most pedig érkezik Jákó Vera, Horváth Jenő és Sallai Misi hallgatójával. Kócos fejed, ha rám hajtod.

0: szegény.
1: Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ez a dal a tavalyi év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatóját nem sokára Szász Katitól és Berki Péter zenekarától halljuk. Utána Horváth Zoltán és Darvasné Vörös Márta csárdására kerül sor. A 100 tagú cigányzenekar Gránát Zsuzsának muzsikál Szép menyasszony címmel. Sírhattok már, lányok! Kapi Gábor egy Dóci József csárdást énekel, neki pedig Nyári László zenekara játszik.

Kedves hallgatóink, valamennyi kollégám nevében most búcsúzom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a Hús csak prímás, azonban maradjanak még a Dankó rádióval, ha tehetik, további kellemes időtöltést kívánok. Farkas Sándor dalával búcsúzunk, Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik, Hajlik a rózsafa címmel. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.